A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hangversenye következik, amelyen az első zenemű Johannes Brahms B-dur zongora versenye volt Szimon Trpcseszki macedón származású zongora művész szólójával. Ő Skopjében született 1979-ben, fiatalon kezdett zongorázni, hamar kitűnt technikai tudásával és érzelmi mélységű előadásmódjával. Tanulmányait a Skopjei Zeneakadémián végezte, aztán mesterkurzusokon fejlesztette képességeit Európában, a leghíresebb zenekarok élén játszott már a berliniekkel, a londoniakkal vagy a new yorkiakkal. Ricardo Frizza vezényel.

0: Johannes Brahms B-dur zongora versenyét hallottuk Szimon Tripcseszki és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának előadásában vezényelt Riccardo Frizza. A zongora művész egyébként mind a B-dur, mint a D-moll koncertet már eljátszotta Budapesten. A ráadási paprika tánc volt, majd Mendelssohn velencei gondoladala.
1: So.

Mendelssohn velencei gondoladala hangzott el, ez volt a második ráadás, előtte pedig Szimon Trpcseszky egy paprikatáncot adott elő, ami tulajdonképpen egy népzenei ihletésű macedón muzsika. Ismét visszatérünk Brahmshoz, meghallgathatjuk a negyedik szimfóniát.

Brahms negyedik é-moll szimfóniáját játszotta a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara vezényelt Ricardo Frizza. Érdekes, hogy anno szinte mindenki lebeszélte Brahmsot a szimfónia megjelentetéséről, szerencsére nem hallgatott senkire. Most Schubert egyik dala következik, a Mignonhoz, majd Bent Alois Zimmermann zenéjét halljuk.

Bernd Alois Zimmermann szonátájának preludiumát hallottuk Thomas Zehetmeier előadásában, előtte pedig a Mignonhoz című dalt, ezt Franz Schubert írta, Christoph Pregardien énekelt, és András Steyer kísérte őt fortepiánón. Most Mendelssohn zenéje következik, az Opus 78-as Három Zsoltár.

Mendelssohn három zsoltárát az Ave Kamara kórus András Hauptmann vezényletével adta elő. Mendelssohn már nagyon fiatalon mindent tudott, amit a zeneszerzésről tudni lehet. Nem véletlen, hogy sokan, többek között a nagy költőóriás Goethe az ifjú Mendelssohnt még Mozartnál is tehetségesebbre tartotta. 4 óra van.

Grazsina Bacevic lengyel zeneszerző és hegedű művész volt, a 20. századi lengyel zene kiemelkedő alakja. Első zongora ötöse az egyik legismertebb kamara műve, amit 1945-ben komponált. A darab hangszerelése hagyományos, zongora és vonós négyes. De mi most a zenekari feldolgozást fogjuk meghallgatni. A komponista stílusa pedig, hát érdekes. Harmóniai, ritmikai újításokat vezetett be, nagyon gazdagnál a polifónia. Ez a mű egyébként több tételből áll, érzelmes és virtuóz részek mind találhatók bennem.

Gázsina Bacevics első zongora ötösét zenekarra átdolgozva hallottuk. Előadta Pavel Vakarecsi és a Lengyel Rádió Amadeus kamarazenekara. Ez a darab, ahogy írják, kihívást jelent az előadóknak technikai szempontból. Most Johann Sebastian Bach d-moll hegedű versenye szól.

Bach 1052-es jegyzékszámú D-moll hegedű versenyét, az Ars Barokkat elő. Ezt a D-moll koncertet inkább zongorán lehet hallani, az eredetie pedig az ereveszett hegedű verseny lehetett, de hát nem sikerült egyértelműen bebizonyítani, hogy a hegedű versenyt például Bach írta el. Most Liszt zongora darabja következik, az Obermann völgye.

Az Obermann völgye hangzott el Liszt Zarándokévek svájci kötetéből, Piotr Aleksejevics zongorázott. Frederik Delius német származású brit zeneszerző volt, bár szülei nem voltak zenészek, de engedték a fiúknak, hogy hegedülni zongorázni tanuljon. A falusi Róma és Júlia című zeneművének közzenéje szól. Séta a paradicsomban.

Séta a paradicsomban, Délius falusi Rómeó és Júlia című zeneművének közzenéjét a BBC koncertzenekara adta elő. A zeneszerző a Lipcsei konzervatóriumban tanult, itt találkozott Edvard Grieggel, és ez egy életre szóló barátság kezdetét jelentette. Harry Purcell egyik anteme következik.

sea contain its voice. Be still, thou sea.

Harry Purcell Anthemét Stephen Varco, David Miller és Peter Seymour adta elő. Ezek a Purcell muzsikák, a himnuszok, ódák, anthemek általában különleges alkalmakra készültek, esküvőre, temetésre, koronázásra. Cecil Chaminade koncertinója következik Maria Filipova és Jekaterina Mirzaeva előadásában.

Cecil Chaminade koncertinóját Mária Filipova és Jekatyerina Mirzejeva adta elő. Ez a hölgy tehetsége zongorista volt, bár a Grove lexikonban azt olvastam, hogy ő egy szalon zeneszerző. Hát ezzel lehet egyetérteni, vagy nem. Most hallgassuk meg Johann Gottfried Müthel orgonadarabját.

Jézus Meine Freude, Johann Gottfried Müthel orgonadarabját Lüdger Lohmann adta elő. Ez a komponista tudatosan készült a zenei pályára, és biztos jó tanuló volt, mert Bach növendékének fogadta el Lipcsében, igaz csak 1750-ben, tehát Bach halálának esztendejében. Antonín Dvořák 10. szláv tánca következik.

Dvorzsák 10. szláv táncát játszotta a Bergeni Filharmonikus zenekar. Én nagyon kedvelem a csemester muzsikáját, de hát a 8.-9. szimfónia mellett a szláv táncok némelyikét lehet csak hallani, például ezt a leghíresebbet. Robert Schumann opusz 72-es 4 fuga ciklusának részletei következnek.

Robert Schumann zongora darabjait Tobias Koch adta elő. Kedves hallgatóink, befejezésül ma Josquin des Prés Okegem előtt tisztelgő darabját ismerhetjük meg, de előtte elköszönök, megköszönve figyelmüket, búcsúzik önöktől Katona Márta, Pap Sándor és Németh Attila. Kellemes napot kívánok mindenkinek!

0: A Nocturnum műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Polyák Adrián vagyok. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi közt a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is tárgyalhatnak hétfőn és kedden. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát. A fideszes képviselő közölte, a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőként dolgozik majd tovább. A hírre reagált a miniszterelnök. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy a volt külügyminiszter egy olyan kínai cég vezetője lesz, amelynek korábban ő lobbizott ki óriási magyar állami támogatásokat. Új rendészeti vezetőket jelentett be Pósfai Gábor belügyminiszter. Orosz László nemzetbiztonsági ezredest a Nemzeti Információs Központ főigazgatójává, Baricska Norbert Tamás rendőrezredest pedig budapesti rendőrfőkapitánynak nevezte ki a tárca vezető. Emellett változás történt több vármegyei rendőrfőkapitányság élén is. Azonnali kormányzati intézkedéseket kér több fővárosi polgármester a közbiztonság garantálása érdekében. A belső kerületek vezetői javasolják egyebek mellett az úgynevezett Budapest pótlék bevezetését a rendvédelmi dolgozóknak, valamint állandó rendőri jelenlétet Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani, és segítséget nyújt a mobil gazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. Hazai zöld szervezetek vezetőivel egyeztetett Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter. A megbeszélések témája volt a klímaváltozás, az aszály és a tájszintű vízmegtartás, valamint a gyepek és erdők védelme is. A tanácskozásba a többi közt a Magyar Természetvédők Szövetsége, a WWF, a Greenpeace és a Magyar Madártani Egyesület képviselőit is bevonták. Kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem a Bükki Nemzeti Parkban. A részlegen olyan szakembereket képeznek, akik diplomaszerzés után azonnal bekapcsolódhatnak a gyakorlati munkába. A kezdeményezés részeként gyakorlatorientált képzéseket indítanak, ahol a választott szakterület elismert kutatóitól tanulhatnak a hallgatók. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén három bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskuvik versenyez a címért. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén erősen felhős az ég, a Nyugat-Dunántúlon többfelé esik az eső. Napközben fokozatosan csökken a felhőzet és sokfelé kisüt a nap. Délelőtt a Dunántúlon, majd később már másutt is kialakulhatnak futózáporok, erős széllel kísért zivatarok. Délután 30-35, késő este 19-26 fok várható. Péntekig még fokozódik a kánikula, majd a hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Ma kora délután Claudio Monteverdi Orfeo című műve szól. Az ötfelvonásos opera most énekhang nélkül a Continuum együttes átdolgozásában csendül fel. Cink, blokkflöte, viola da gamba, elektromos gitár, harmonika, orgona és csembaló hangszer összetételben. hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Ma este Franz Schmidt a Hét pecséttel ellátott könyv című háromrészes oratóriumát hallgathatják meg. A jelenések könyve elevenedik meg a szöveg alapján. Előadják énekes szólisták, a Közép-Német Rádió Lipcsei Énekkara, az Észak-Német Rádió Énekegyüttese és az Elbphilharmonie Zenekara. Vezényel Manfred Honeck. Oratórium. Ma 20 óra 7 perckor. A Bartók Rádióban.
3: A nepáli buddhizmus világa.
4: Itt tudok tanulni és gyakorolni az alázatot.
3: Egy európai gyakorló szemével.
4: A kereszténységem, a gyökerem, a buddhizmus mint olyan csak hozzáad és hozzáépít az egészhez. A buddhizmus a gyakorlat. És emiatt én mindig szoktam mondani, hogy nem buddhista vagyok, hanem gyakorló vagyok.
3: A Himalája árnyékában. Vasárnap 11 óra 5 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Erdős Béla nevében is. A mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Köszöntöm Walter nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. A Walter német eredetű jelentése uralkodó sereg. Ha akarnak hozzászólhatnak műsorunkhoz, SMS-t a 0630-30-30-160-as számra, e-mailt a muzsikáló@radio.hu címre tudnak küldeni. A reggeli válogatás Csajkovszki diótörő szvittjének három táncával kezdjük, de nem zenekari változatban, hanem két zongorán. Az átdolgozás Nikolász Ekonomú készítette, az arab tánc, a kínai tánc és a fúvolák tánca hangzik el Márta Argerics és Mirabella Dina előadásában.

Piotr Csajkovszki diótörő szitjéből az arab tánc, a kínai tánc és a fuvolák tánca hangzott el Márta Argerics és Mirabella Dina előadásában, az átdolgozást Nikolász Ekonomou készítette. Most következzen Joseph Haydn C-dur koncertójának első tétele Maurice André előadásában, aki maga többször is fellépett itt Magyarországon, nagyon szerette ő is a magyar közönséget, és hát persze a magyar közönség is rajongott érte. 70 éves kora után is jött még a Zeneakadémiára játszani, ennek pont én is szem- és fültanúja lehettem, meghallgathattam. Most is a Liszt Ferenc kamarazenekar kíséri ezen a felvételen, és egy a részfúvós világgal kapcsolatos hír, ezen a héten zajlik a Barcsi részfúvós kamarazene kurzus. Ez a 70-es évek végétől, és főleg a 80-as években volt egy rendkívül jelentős fóruma a magyar részfúvósoknak, ahova a nemzetközi kiválóságok is megérkeztek, akár keletről, akár nyugatról, és ez a hagyomány, ez a Barcsi részfúvós kamarazenetábor élet újra az elmúlt néhány évben, ez zajlik most a héten. Tehát Joseph Haydn C-dur koncertójának első tételét Maurice André játssza a Liszt Ferenc kamarazenekarral.

József Haydn C-dur koncertújának első tételét játszotta Moritz André trombitán a Liszt Ferenc kamarazenekarral. Egyébként André 1933-ban született, és egyáltalán nem volt művész sorsra ítélve. 14 évesen bányászként kezdett dolgozni apja nyomdokaiban, és a trombitálást is tőle örökölte. Aztán innen katonazenészként kerül a Párizsi konzervatoárba, ahol pedig hamar kitűnt, hogy szólista karrierje mégiscsak elő fog jönni, és egy 1963-as müncheni nemzetközi verseny megnyerése után be is indult. Most folytatjuk a zenehallgatást Szergej Rachmaninov zenéjével. Egy nagyon fiatal kori alkotás, az Opus 2-es két darabból, az elsőt, a prelúdiumot játssza Várdai István Gordonkán, Julien Quentin zongorán.

Szergej Rachmaninov opusz 2-es két darabjából az elsőt, a prelúdiumot játszotta Várdai István és Julien Quentin elképesztő finom interpretációban, és még egy rövid tételt mondhatjuk, hallgatunk meg ismeretlen szerző tollából, utána pedig az évfordulókkal foglalkozunk egy kicsit. A 15. századi reneszánsz tánc címe Egy leányka. A Le Concert Dynastia játszik Jordi Savalli vezényletével.

0: Egy 15. századi reneszánsz táncot játszott a Le Concert de Nation Jordi Savalli vezényletével, amelynek címe a La Fille Guillemin, egy leányka magyar fordításban, ismeretlen szerző tollából. 6:53.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Ma hivatalos ENSZ világnap tudtommal nincs, de civil figyelem felhívó napként ma tartják a kígyók világnapját. És emlékezzünk Simor Otto, Jászai Mari díjas színész, érdemes művészre, aki pontosan 100 évvel ezelőtt született. Udvardi Tibor, Liszt Ferenc díjas operaénekes, tenor, érdemes és kiváló művész, pedig 45 éve hunyt el. Özsen Izály zeneszerző 1858-ban született Liège-ben, Belgiumban, Pál Tamás karmestert is tenéltesse, 1937-ben született. Pinkes Zuckermann, ő 1948-ban látta meg a napvilágot. Herbert von Karajan pedig 1989-ben, ezen a napon, július 16-án halt meg. Ludwig van Beethoven zenéjével folytatjuk, az Opus 103-as S-dúrok tetelső tételét játssza Sabine Meyer fúvós együttese.

Ludwig van Beethoven opus 103-as Ezdurok tetjének első tételét játszotta a Sabine Meyer fúvós együttese. Ugye ez a 18. században egy, aztán a 19. században is egy népszerű műfaj volt, ez a nagyjából 8 főből álló fúvós együttes. Ebben pont ugye két oboa, két klarinét, két fagott és két kürt szerepelt, és hát nem csak a társasági zenélés, hanem akár ilyen városi eseményeknek is kedvelt formációja volt ez a típusú ilyen fúvós harmónia muzik, amit aztán Beethoven is nagyszerűen használt. Antonio Vivaldi 386-os Riom jegyzékszámú H-moll hegedű versenyének első tétele következik most historikus előadásban Nicola Benedetti hegedül a Benedetti barokzenekarral.

Antonio Vivaldi 386-os Rio jegyzékszámú hámol hegedű versenyének első tételét játszotta Nicola Benedetti a Benedetti barokk zenekarral. Antonin Dvorák opusz 54-es keringők című sorozata természetesen nem báltermi használatra készült táncokat gyűjt össze, hanem lírai karakterdarabokat. Az első kettőt játsza most Radoslav Kvapil zongorán.

Antonin Dvorzsák Opus 54-es keringők sorozatából az első kettőt játszotta Radoslav Kvapil zongorán. Most következzen egy viszonylag ritkábban emlegetett zeneszerző, ő Anton Zimmermann, aki 1741 és 81 között élt, hát így mindössze nagyjából 40 évet, sőt annyit se, hiszen a 40. születésnapja előtt hunyt el, Pozsonyban egyébként, egy sziléziai születésű, mondhatjuk azt, hogy szlovák zeneszerző, és Haydnnek, illetve Mozartnak volt ő a kortársa. Most tőle hallgatjuk meg a C-dur szimfónia fináléját, ez a harmadik tétel egyébként a zeneművön belül, a Gödöllői Szimfonikus Zenekartól, a karmester Bali János.

0: Ez volt Anton Zimmermann C-dur szimfóniájában a befejező tétel, érdekes módon csak a harmadik. A Gödöllői Szimfonikus Zenekart Bali János vezényelte. Egyébként érdekes vonatkozás Zimmermann életében, hogy nem csak Pozsonyban élt és működött, hanem később Magyarország, nyilván Pozsony is Magyarország volt akkoriban, de hogy Magyarország többi részén is zeneszerzőként, hegedűsként, karmesterként és művészeti menedzserként vagy szervezőként is jelen volt. A pontos idő 7 óra.
1: Híreink következnek. Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Újabb amerikai légicsapások érték Iránt. A 6 órán át tartó hadművelet során iráni parancsnoki központokat, légvédelmi állásokat és más katonai célpontokat támadtak. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok ismét érvényesíti az iráni kikötők elleni tengeri blokádot. Irán válaszul újabb rakéta és dróntámadásokat hajtott végre Bahrein, Kuvait és Jordánia ellen. A forradalmi gárda azzal fenyegetőzött, hogy a hormuzi szoros lezárása mellett más az Egyesült Államokat és szövetségeseit kiszolgáló export útvonalakat is veszélyeztethet. Ukrán dróncsapásban halt meg a zaporizsjai atomerőmű főmérnöke, közölte az orosz ellenőrzésű létesítmény üzemeltetője a Rosatom. A tájékoztatás szerint a légierő az egyik szolgálati járműre mért csapást, a bentülő főmérnök, valamint a sofőr életét vesztette. A vállalat vezérigazgatója szerint a gépkocsit az erőmű üzemi területének határán találták el. Alekszej Lihacsov szerint a folyamatos támadások miatt valós egy súlyos nukleáris baleset veszély. Idehaza a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is tárgyalhatnak a képviselők a jövő héten az országgyűlésben. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőre és kedre kezdeményezte a rendkívüli ülés összehívását. Felszámolnak több közérdekű vagyonkezelő alapítványt. 16 nem egyetemi fenntartó alapítvány szűnik meg július 31-ével, köztük a Matthias Corvinus Kollégium, a MOL Új Európa, a Kékbolygó Klímavédelmi, az Élvonal Csúcskutatási és a Zalazón alapítvány is. A szervezetek jogai és kötelezettségei augusztus végén átruházódnak az államra. Átvilágítja a megörökölt szerződéseket, visszaélés, jogsértés alapos gyanúja esetén pedig az illetékes hatóságok eljárását kezdeményezi a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Idén áprilisban és májusban több olyan utalást is teljesített a jogelőd energiaügyi minisztérium, amelyek között előfordultak megkérdőjelezhető megbízások, illetve összegek. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani, és segítséget nyújt a mobil gazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. Ma kezdődik a Be My Lake elektronikus zenei fesztivál Velencén. A következő 3 napban a műfaj legkiemelkedőbb nemzetközi és hazai előadói lépnek fel. 3 fő színpadon mintegy 70 lemezlovas szórakoztatja majd a közönséget. A zenei programok mellett napközben ingyenes sportolási lehetőségek és kertmozi várja az érdeklődőket. Az időjárásról. Eleinte erősen felhős vagy borult lesz az ég, később országszerte napos felhős idő várható. Reggel és a délelőtti órákban a Dunántúlon, délután főként az északi területeken lehet eső, zápor, erős széllel járó zivatar. Jelenleg a nyugati határszélen riasztás érvényes a várható zivatarok miatt. Napközben 29 és 34, késő este 19 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Híreket hallottak. Műsorajánló. Ma kora délután Claudio Monteverdi Orfeo című műve szól.
2: Az öt felvonásos opera most énekhang nélkül a Continuum együttes átdolgozásában csendül fel. Cink, blokkflöte, viola da gamba, elektromos gitár, harmonika, orgona és csembaló hangszer összetételben. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Az Old Age Jazz adásában George Benson lemezeiből válogatunk. A 10-szeres Grammy-díjas amerikai énekes, dalszerző, nem mellesleg a jazz történetének egyik legnagyobb gitárosa, többek között Miles Davis-szel és Al Jarreau-val is dolgozott együtt. Old Age Jazz, George Benson, ma 23 órakor, a Bartók Rádióban.
3: Az amerikai kontinensen a tudomány, a kultúra és a történelmi emlékezés fontos magyar szereplői élnek. Világhírű magyarok, akik sokat tettek a magyar szellemi és kulturális örökség továbbadásáért. Csizmár Edina és Ancsics Csaba dokumentumfilm sorozata. Amerikában jártunk. Mestersége címere minden hétfőn 22 óra 35 perctől dupla részekkel a Dunaworld-ön.
2: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Erdős Béla nevében is, a mikrofonnál továbbra is, ifjabb Bazsinka József. Ebben az órában 7:30-kor hallhatnak majd interjút Miklósa Erikával, egy óra múlva pedig lesz a Kinyerma. Játék és muzsika 10 percben, kvíz. Hozzászólhatnak a műsorhoz SMS-ben a 0630-30-30-160-as számra, e-mailben pedig a muzsikáló@radio.hu e-mail címem. A zenehallgatást Franz Schubert Ezzur zongora triójának harmadik tételével folytatjuk, ebből, illetve ezt hallgatjuk a Scherzandót az Auer trió előadásában.

Franz Schubert Ezdur zongora triójának harmadik tételét játszotta az Auer Trio. Közben kaptunk két SMS-t még az előző órában, amiket nem olvastam el. Az egyik a Maurice André felvétel után érkezett, a hallgatónk azt írja, hogy Maurice André a legnagyobb trombitás volt, és az évezred trombitásának választották. Nem tudtam, köszönöm szépen a kiegészítést, pedig azért követem, illetve követtem a friss felvételeit, meghallgattam a lemezeit. A másik pedig a Kígyók világnapjára egy kis, mondjuk úgy, hogy leütés a magas labdára, egy anyós viccet osztott meg velünk egy kedves hallgatónk. Ugye itt idéztem fél hétkor, hogy a Kígyók világnapja van, és erre azt írja a hallgatónk idézőjelben és sok mosolyjal a végén, hogy hallod, Maris, ma van anyád világnapja. Hát amikor ezt elolvastam a Kígyók világnapján, én tényleg csak felsziszenni tudtam. William Boyce F-dur szimfóniáját hallgatjuk most a londoni Régi Zene Akadémia zenekarától, vezényel Christopher Hagwood.

William Boyce F-dur szimfóniáját játszotta a londoni Régi Zene Akadémia zenekara Christopher Hagwood vezénylete után. Következzen most Felix Mendelssohn, ugye William Boyce a 18. században élt és alkotott angol zeneszerző és orgonista volt. Most pedig Felix Mendelssohn következik, az Éliás című oratóriumából hangzik el egy kórustétel, amelynek kezdőcsó sora He Watching Over Israel. A torontói Mendelssohn kórus és a torontói szimfonikus zenekar játszik, vezényel Elmer Eiseler.

Félix Mendelssohn Bartholdy Éliás című oratóriumából hallgattuk a He Watching Over Israel kezdetű kórustételt a torontói Mendelssohn kórustól és a torontói szimfonikus zenekartól, Elmer Eiseler vezényelt. Mozart 330-as köhögjegyzékszámú C-dur szonátájából csendül most fel a harmadik tétel, az Allegretto Fazil Say tolmácsolásában.

0: Wolfgang Amadeus Mozart 330-as köhöljegyzékszámú C-dur szonátájának harmadik tételét játszott a Fazil Say zongorán. Pontosan 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Holnap, pénteken 17 órakor a Veszprém Fest keretében a Veszprémi Jezsuita templomban rendezik meg a Tehetségkert hangversenyt, a MOL Új Európa Alapítvány művész tehetségeinek koncertjét. Erre az eseményre már minden jegy elkelt. A Tehetségkert előadáson az alapítvány által támogatott ifjú zenész és énekes tehetségek mutatkoznak be egy erre az alkalomra összeállított művészeti produkcióval. Itt van velünk a telefonvonalban a Magyar Szent István renddel kitüntetett Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar koloratúrszoprán Miklósa Erika, aki az említett alapítvány kuratóriumi elnöke. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat is!
0: Hadd idézem az ön szavait. A tehetség olyan, mint egy kert. Ha figyelünk rá, ha időt, türelmet és szeretetet adunk neki, ha gondoskodunk róla, kivirágzik, a világ pedig gyönyörködhet benne. Elsőként hadd kérdezzem meg, hogy kiknek a tehetségében is gyönyörködhet majd a közönség holnap este Veszprémben?
2: Hát bizony, és hagyj egészítsem ki annyival, hogy nekem nagyon inspiráló volt annó egy kertésznek a mondata, aki azt mondta, hogy egy magban minden benne van, még a kert is. És ez tényleg inspiráló volt számomra, mert ahogy most is, tavaly is, és hát 2 héttel ezelőtt Kőszegen is bemutathattam a mi kertünknek az ékességeit, vagy legalábbis a gondozandó ékességeit, nem más, mint Fehér Ámos harmonika művész, hát fiatal művész még nyilván, illetve Elek Petra énekes, Fogarasi Hajnalkat Tekerő Anton fogják ápráztatni a kedves nézőket, Buláti Júlia csellistaként, és hát Túri Nagy János, aki egy fiatal korrepetítor, orgonaművész, zongoraművész, aki kíséri a fiatalokat, illetve ő maga is szóló, tehát most jelen esetben zongorán, de például 2 héttel ezelőtt Kőszegen orgonán is megmutathatta az ő tehetségét is, már mint kialakult művész.
0: Mennyi idősek a fellépő művészek?
2: Hát általában ugye a MOL Európa Alapítvány az egész fiatal tehetségtől, ezt most az alsó korhatárt így nem tudom pontosan meghatározni, mert az nincs, de felső korhatár nyilván a 23 év, tehát 22 év végéig támogatjuk a fiatal tehetségeket, és hát ők is körülbelül így, azért ők már így a 16 és a 22 között vannak, 22-23 között vannak. Én meg senior kategóriában.
0: Igen, mert hogy Miklós Erika is a házigazda szerep mellett fellép ezen a hangversenyen, tehát nem csak a fiatal tehetségeket, hanem őt is hallhatja majd a közönség. A cím pedig nagyon szép, ez a Tehetségkert, mint kép, gondolat és cím is. Ön szerint mitől kezd el kivirágozni egy fiatal tehetség? Mi kell hozzá a saját adottságokon kívül?
2: Amikor ugye amikor találkozom egy fiatal tehetséggel, akkor ami nagyon tetszik nekem az, hogy benne van minden egy fiatal tehetségben, benne van az álom, a kíváncsiság, a bátorság, és természetesen a későbbi művész is. Tehát ahhoz, hogy kibontakozzon, ahhoz természetesen idő kell, és ahogy a kert, azért szeretem nagyon ezt az elnevezést, mert ha gondozunk egy növényt, egy gyönyörű kertet, akkor eljön a pillanat, amikor kivirágzik, ahogy idézte is tőlem, és hát ennél szebbet, mint tehetségkert elnevezést talán nem is találhattam volna szimbolikusan, és hát jelen esetben ugye a jezsuita templom ad otthont ennek a kivirágzáshoz, ehhez a kivirágzáshoz, és azért találom ezt különösen jó helynek, mert valahogy a jezsuiták mindig hittek az emberben. És hittek abban, hogy mindenki hordoz valami egyedit, és én is azt gondolom, hogy valóban így van, hogy mindenki hordoz valami olyat, ami megismételhetetlen, hogy valami egyedit, és talán ez a kibontakozáshoz, a tudás kibontásához kell az a fajta szeretet, figyelem, illetve támogatás, amit a Mólói Európa Alapítvány, és ezúton köszönöm a bizalmat, hogy én ezt vihettem eddig az alapítvány életében, mert bár nagyon munkás, de mégis talán a legszebb dolog, amikor látja az ember, hogy kibontakozik egy tehetség. Tehát az a támogatás, igen, hogy jó helyen van, hogy tovább tudjuk adni ezt a fajta tudást, én is például, és hát nyilván nem magamat akarom mutogatni ezen a koncerten, és nagyon szerényen leszek jelen, mint előadó művész, de tudom, hogy mennyire fontos a kezdő fiatal művészeknek, tehetségeknek az, hogy valaki, aki már azért megjárta a színpadok színpadát is, és van tapasztalata, erőt ad ahhoz, hogy ők is a legjobbjukat nyújtsák ezen a koncerten.
0: Az alapítvány kuratóriumának elnökeként nyilván az is feladata, hogy nem csak kiválassza ezeket a tehetséget, akik esetleg támogatásban vagy figyelemben részesülhetnek, hanem valamilyen módon kíséri, mentorálja is őket. Ugye ön is nagyon fiatalon indult el a pályán. Van olyan mondat, igen, tanács vagy élmény, amelyet annak idején ön kapott, és most tovább tud adni ezeknek a fiataloknak?
2: Igen, ez egy nagyon egyszerű útravaló volt, amit nekem dr. Madai Lilla felfedezőmesterem mondott. Hát amikor elkezdtük a munkát, 17 évesen, mert én akkor kezdtem az egész klasszikus zenével foglalkozni, elég későn, vagy talán időben azt mondom, inkább így utólag. És aztán, amikor utoljára találkoztam vele, mert sajnos már nincs közöttünk, akkor is azt mondta, hogy amire a legbüszkébb, és hogy ezt tartsam is meg magamban, hogy mindig maradjak önmagam. Uh-huh. Soha ne felejtsem el azokat a kiinduló, tehát a gyökereimet, illetve azt a kiinduló pontot, ahonnan ez az egész elindult. Mert bármi történik, bárhogy lesz, bármilyen magasra jutok, és nyilván magasra jutottam, lesznek bizonytalanságok, és akkor mindig ez a kiinduló pont, a gyökereim, azok mindig egy biztos támpontot nyújtanak ahhoz, hogy ne inogjak meg. Úgyhogy én ugyanezt szoktam mondani minden egyes, akár az éneklésben is a növendékeimnek, hallgatóimnak, az egyetemen, vagy bárhol mentorátjaimnak, akár hangszeres, akár sportoló, hiszen azért már most már közel 20 éve a fiatal sportolóknak is, nem csak a művészeknek a tehetséggondozásával foglalkozom. Jó hosszú idő, de csodálatos, és ezért is szeretem befektetni ezt a sok munkát, mert igenis van értelme. És ha valamikor, akkor ma nagyon nagy szüksége van a fiataloknak erre a támogató közegre, mind financiálisan, mind erkölcsileg, emberileg. Mert abszolút azt gondolom, hogy a tehetség nem csak a saját jövőjét építi, hanem a mi jövőnket is gazdagítja, és ez is egy olyan üzenet szerintem, hogy ezt nem fog elfelejtenünk.
0: Hát úgyhogy így van.
2: Ennél inspiráló közeget nem is tudok egyébként elképzelni még haladó és aktív emberek számára sem, mint a tehetségek közege, ahol tényleg, ahogy mondtam, még a kíváncsiság, az álom és a bátorság ott van ezekben a fiatalokban.
0: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy ezt megosztotta velünk, és a holnapi hangversenyhez pedig sok sikert önnek, és persze minden fellépő művész tehetségnek. Miklósa Erikát hallottuk, köszönjük szépen, viszont hallásra, most elköszönünk.
2: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Tehát holnap 17 órakor a Veszprém Festen, a Veszprémi Jezsuita templomban lesz a tehetségkert hangverseny. A házigazda és egyben fellépő művész Miklósa Erika mellett a fiatal tehetségek Elek Petra, Bulát Júlia, Fehér Ámos és Fogarasi Hajnalka, Túri Nagy János kísér zongorán, a művészeti vezető pedig Novák Péter, és most Miklós Erikának a tolmácsolásában hallgatjuk meg Giacomo Puccini Giannis Kiki című operájából Lauretta áriáját a Győri Filharmonikus Zenekar kíséretével. Vezényel Sporjub Dinics.

Giacomo Puccini, Janis Kiki című operájából Lauretta áriáját énekelte Miklós Erika a Győri Filharmonikus Zenekar kíséretével, akiket Zbrojub Dirics dirigált ezen a 2017-es hangverseny felvételen, amely Győrben készült az egyetemi csarnokban. És érdekes volt ez a gondolat, Miklós Erikától tovább fűztem közben magamban, hogy ugye a fiatal tehetség maradjon önmaga, de hát ez azt is tudni kell, hogy kicsoda is ő, valójában meg kell ismernie magát, ami egy nagy felfedező út, nem csak a tehetségek, vagy a kiemelkedő zseniknek, zenei zseniknek, hanem mindenkinek, azt hiszem. Mi viszont folytatjuk most a zenehallgatást Vitézláv Novák szlovák szvitjével, amiből a harmadik tételt hallgatjuk meg a Prágai Filharmonikus Zenekar előadásában. Vezénye Jiří Belohlávek.

Vitézláv Novák szlovák szitjéből a harmadik tételt, a The Lovers, vagy Szeretők címűt játszotta a prágai filharmonikus zenekar Jerzy Beloch-Levek vezényletével. Közben egy operaénekes, Lacó András írt nekünk, hogy számomra Móricz André nem csak a század trombitása, hanem a század muzsikusa is. Köszönöm, valóban nagyon lehet szeretni az ő felvételeit, de most... Egy olyan felvétel következik, amin szintén fúvósok játszanak, és hát ez is egy elképesztő album, én az egészet nagyon szeretem. Johann Sebastian Bach triószonátait játsza ezen Gyöngyösi Zoltán, Hadadi László, Lakatos György és Dobozi Borbála. Most az Ezdur szonáta első tétele hangzik el, ha minden igaz, ebben a tételben Dobozi Borbála nem közreműködik.

Johann Sebastian Bach 525-ös BWV számú Ezdur szonátájának első tételét játszotta Gyöngyösi Zoltán fuvolán, Hadadi László obohán, Lakatos György fagotton. Henrik Wieniawski D-dur polonéze szólal most meg, Leila Józefovic hegedül a St. Martin in the Fields kamarazenekart Neville Mariner vezényli.

Henrik Wieniawski D-dur polonézét játszotta Leila Józefovic hegedűn a St. Martin in the Fields kamarazenekarral, akiket Neville Marriner vezényelt. Az óra végén Manuel Ponce egyik legismertebb dallama következik, az Estrellita, vagyis Kis csillag. Ponce mexikói zeneszerző volt, az Estrellita pedig eredetileg dal, de most cellón és gitáron szólal meg. Gigi gitározik, Henry, John Henry Crawford cellózik.

0: Ez volt Manuel Pons Estrellita című kompozíciója, illetve ebből egy átirat gordonkára és gitárra, Gigi játszott gitárral, John Henry Crawford cellón. Kedves hallgatóink, a pontos idő 8 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Polyák Adrián vagyok. Újabb amerikai légicsapások érték Iránt. A 6 órán át tartó hadművelet során iráni parancsnoki központokat, légvédelmi állásokat és más katonai célpontokat támadtak. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok ismét érvényesíti az iráni kikötők elleni tengeri blokádot. Irán válaszul újabb rakéta és dróntámadásokat hajtott végre Bahrein, Kuvait és Jordánia ellen. A forradalmi gárda azzal fenyegetőzött, hogy a hormuzi szoros lezárása mellett más az Egyesült Államokat és szövetségeseit kiszolgáló export útvonalakat is veszélyeztethet. Búcsú látogatásra Kijevbe utazott Keir Starmer brit miniszterelnök. Ez lesz kormányfői tisztségében az utolsó ukrajnai látogatása, amelyen várhatóan találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Keir Starmer holnap adja át a kormányzó brit munkáspárt vezetői posztját megválasztott utódjának, Andy Burnhamnek, aki hétfőn a miniszterelnöki tisztséget is átveszi, miután harmadik Károly király kormányalakítással bízza meg. 10 napos nemzetközi razziát tartott az Európai Unió határ- és partvédelmi ügynöksége. A Frontex közlése szerint a cél a vámcsalások és határokon átnyúló illegális kereskedelem bűnszervezeteinek felszámolása volt. Átszámítva csaknem 7 milliárd forintnak megfelelő értékű hamisított vagy illegális terméket foglaltak le. A razziát európai kikötőkben, raktárakban, reptereken, határátkelő helyeken szervezték meg. Hamis ruhák, kozmetikumok, illegális gyógyszerek mellett fegyvereket és járműalkatrészeket is lefoglaltak. A magyar hatóságok 19 esetet jelentettek, az egyikben a határon állítottak meg egy Szerbiából érkező autót, amiben 4 gépkarabélyt és 3 kézi fegyvert találtak. A járművezetőjét őrizetbe vették. Idehaza lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát. A fideszes képviselő közölte, a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. A hírre reagálva Magyar Péter miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy a volt külügyminiszter egy olyan kínai cég vezetője lesz, amelynek korábban ő lobbizott ki óriási magyar állami támogatásokat. A hazai vasúti közlekedés elindulásának 180. évfordulója alkalmából tartottak ünnepséget a Nyugati pályaudvaron. Az eseményen Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a vasút fejlesztése az egész társadalom, a nemzetgazdaság közlekedéspolitika kiemelt jelentőségű ügye. Mintegy 200 000-en támogatták az Ökumenikus Segélyszervezet nyári táborait. Több mint 90 millió forint felajánlás érkezett 1000 rászoruló gyermek táboroztatására. Az ország északi és déli hátrányosabb helyzetű régióiban található intézményeik támogatottjai számára 18 helyszínen 33 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort és élményprogramot szervez a segélyszervezet. Az időjárásról. Eleinte erősen felhős vagy borult lesz az ég, később országszerte napos felhős idő várható. Reggel és a délelőtti órákban a Dunántúlon délután főként az északi területeken lehet eső, zápor, erős széllel járó zivatar. Napközben 29 és 34, késő este 19 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
4: David Frey, Valery Szokolov, Szergej Málov, Motusz és Korosi Kvártett. Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
5: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az mrme.jegy.hu oldalon.
6: Élő, egyszeri, megismételhetetlen. Minden koncert egy különleges találkozás. Egy olyan pillanat, amely csak az előadók és a közönség jelenlétéből születik meg. Legyen részese a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus új évadának. Váltson bérletet hangversenyeinkre. Kodály Filharmónia Debrecen. Élő, egyszerű, megismételhetetlen.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
7: Ma kora délután Claudio Monteverdi Orfeo című műve szól. Az ötfelvonásos opera most énekhang nélkül a Continuum együttes átdolgozásában csendül fel. Cink, blokkflöte, viola da gamba, elektromos gitár, harmonika, orgona és csembaló hangszer összetételben. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. A Mesterek órája szombati adásában a velencei barokk zenekar játszik. A világhírű olasz régi zenei együttest Andrea Marconi csembalista és karmester alapította 1997-ben. Koncertjükön a barokkor olasz mestereinek műveit adják elő, de helyet kap Handel olasz vonatkozású műve is, nagyszerű énekes szólisták közreműködésével. Mesterek órája. A velencei barokk zenekar szombaton 11 órakor a Bartók Rádióban. First Night of the Proms. Július 17-én kezdetét veszi a BBC nyári fesztiválja. Fergetegesnek ígérkező nyitóhangversenyét közvetítjük. Fanfár, rapszodikus balett, bluesos zongoraverseny, valamint ősbemutató tarkítja a műsort. A BBC szimfonikus zenekara játszik az ukrán finn Dalia Staszewska irányításával. Élőben kapcsoljuk a londoni Royal Albert Hallt. Pénteken 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Nyolc óra, nyolc perc.
7: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, ifjabb Bazsinka József. Aki válaszol.
8: Szánák Imre, Tökörről.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm.
8: Jó reggelt kívánok, eddig nem nagyon hallottam, most talán.
0: Most reméljük, hogy hallani fog minket.
8: Igen,
0: hadd kérdezzem meg a játék előtt, hogy tanult-e valamilyen hangszerem?
8: Ez a zongorán, igen. Most hívik illót, ott fel az jó tanárul.
0: Na, de ezért hát, a 8 év alatt elég jól ellenségni.
8: Azért valamit, igen, és azért tisztelem benne azt, hogy ilyen tehetségtel lenne, mint én, ahogy lehet. Sokkal felsőbe se, hogy foglalkozott. Szóval elkezdték minden valakivel az iskolába, hogy tanítottak.
0: De azért remélem, hogy önnek élmény volt a zene hangjaival
8: hát
0: foglalkozni
8: az zongorával.
0: Köszönjük,
8: igen,
0: hogy ezt megosztotta. Elmondom, miket nyerhet, hogyha három kérdésre helyesen válaszol, akkor két CD-t küldünk el. Az egyik az a For the Stars album nevet viseli. Anne-Sophie von Otter és Elvis Costello közös lemeze ez. A második lemez pedig Andrea Duka Löwenstein hegedű és Philip Moll zongora művész albuma, amelyen Schubert posztumusz hegedű zongora szonátáit játsszák. Ez tehát a nyeremény, hogyha három kérdésre jól válaszol. Igen. Ha a negyedikre is tudja a megfejtést, akkor Marci Marian Splinters című albumát küldjük el, amelyen 20. századi magyar szerzők zongora műveit szólaltatja meg, és jön is az első kérdés. A
8: Igen.
0: sziget a művészetekben gyakran a magány, a befelé fordulás toposza. Olyan hely, ahol egy másik világ szabályai érvényesek, legyen szó egzotikus vidékről, vagy belső tájról. Ahhoz azonban, hogy eljussunk a mai játék szigeteire, először hajóra kell szállnunk, pontosabban egy bárkába az óceánon. Az első kérdés, hogy ki a zeneszerző?

0: ki ennek a műnek a zeneszerzője?
1: Ravel, Maurice Ravel, nagyon rosszul hallottam, hogy csak foszlányokat úgyhogy
0: a zenéből? Jó, igen, igen. Még így is megvolt, ugye a megfejtés. Persze igen, a Bánka az óceánon, az segített talán a cím, mert a tükröződések sorozatban ez a harmadik tétel.
1: Igen, egy másik zeneszerző, és az Amkafisza Szlavát ne felejts, hogy ez az ész zeneszerző, nagyon tetszik, tükröződések és visszatükröződések.
0: Ja, lehet, hogy Spiegelim Spiegelre gondol, ugye az Arvo Pärt?
1: Igen, igen, Bahnhofer, mert nem tudtam megérni.
0: Nem, Arvo Pärt. Igen, ő a, Pärt. De az a Spiegelim Spiegel, ez a tükör a tükörben, de hát végig is valóban abban is van tükröződés, tükör a tükörben igen. A címe annak szerintem, amire gondol, és említette Bonhoeffert, ő viszont hát egy elég sokoldalú személyiség volt a 20. században, és teológus. Volt, illetve lelkész is, de most menjünk tovább, és hadd kérdezem igen. Én is meg, hogyha egyetlen egy zenét vihetne magával egy lakatlan szigetre, akkor melyik igen. Lenne az?
1: Hát, tudjam, a Clair de Lune, Debussy,
0: szép.
1: Az nagyon szép zene. Zongorán is, meg zenekarral is, tehát valami fantasztikus zene. Ahhoz képest a 20. századi zeneszerző, hát eleje, hát elég jó,
0: hát azért az meg ilyen. Impresszionisták hát szokták mondani Ravellel együtt. Na de megyünk
1: igen,
0: tovább.
1: Igen.
0: Elsőként a Boldog szigeten szállunk ki a bárkából. A következőkben idézett zongora darabot valószínűleg Watteau, egy mitológiai témájú festménye ihlette. Maradunk a francia zeneszerzőknél, a második kérdés pedig, hogy ennek a műnek ki a szerzője.

0: Ennek ki a szerzője?
1: Claude Debussy és a Boldog sziget és Lili Joyeuse, a franciául.
0: Pontos, így van, helyes. Köszönjük szépen, jó a megfejtés. Kocsi Zoltán játszott a zongorán, tehát Debussy a Boldog sziget című művét. A következő állomás nem olyan szívderítő táj, mint az előző, a bárka elérte a Holtak szigetét. Ezt a kompozíciót is képzőművészeti alkotás, Arnold Böcklin azonos című festménye inspirálta, szimfonikus költeménye részlete következik, a zeneszerző ezúttal orosz. A kérdés csak az, hogy ő kicsoda.

0: Ki az a zeneszerző?
1: Hát Szerger Rachmaninov és a... Hát a négy szimfóniát, meg a négy zongora versenyét is nagyon jók. Éjszakai virasztás, ezek nagyon tetszenek.
0: Ezek gyönyörű darabok valóban. Így van, most a BBC Filharmonikus zenekara játszotta Rachmaninov a Holdak szigete című kompozícióját. Háromból három kérdésre helyesen válaszolt, úgyhogy mindenképpen küldjük tehát a CD-t, a két CD-t, és jön még egy kérdés, elérkeztünk a mai játék utolsó szigetéhez, opera részlet következik, mégpedig egy olyan szerző tollából, aki egyáltalán nem ezen a telepen mozgott a legotthonosabban. Eláruljuk, hogy lakatlan szigeten járunk, a művet Magyarországon mutatták be, és arra keresjük a választ, hogy ki a zeneszerző.

0: Tehát egy lakatlan szigeten járunk, a művet Magyarországon mutatták be, és arra keresjük a választ, hogy ki a zeneszerző.
1: Hát, nem tudom. No.
0: De kicsit ugye azért megtévesztő, mert hát, hogy egy ilyen tulajdonképpen bécsi klasszikus zenét, zenét hallgattunk, és mégis Magyarországon mutatták be. Hát akkor tippeljünk egyet a nagy bécsi klasszikus zeneszerzők közül. Vajon ki lehetett az, akinek a művét Magyarországon mutatták be?
1: Hát, Haydnnek valami.
0: Így van, így van. Hát ez József Haydn, persze.
1: Ez az, ugye olyan szép a zene, de olyan rosszul hallatszott, kérde, nem akarok itt rosszul, tehát úgy, hogy nagyon rosszul hallatszott, és nehéz.
0: A telefonban. Hát igen, igen, valószínűleg a telefonvonat nem arra találták ki, hogy zenét közvetítsen, de így is azért a felvezető kérdés segítségével meg tudta fejteni, hogy József Haydn a zeneszerző a Lakatlan sziget című operából Konstanca áriáját énekelte Anna Bonita Artibus.
1: Hát igen, az is ugye Eszterházi kastélyban működött sokáig.
0: Hát három évtizeden át. Úgyhogy ezért
1: jó termékeny Sárdi szimfóniáját, egy csomó mindent. Sok-sok az operát, mindenben volt szó, akkor volt.
0: Így van, így van. Kedves Imre, nagyon szépen köszönjük, hogy ismét velünk játszott. Küldjük akkor Marci Marian albumát is, és bízunk benne, hogy lesz még szerencsénk egymáshoz.
1: Majd valamikor augusztusban, vagy mikor, majd meglátjuk.
0: 30 nap elteltével várjuk vissza. Addig is szép nyarat kívánok.
1: Köszönöm szépen, köszönjük minden szépen. Jót kívánok.
0: Viszont hallásra. Mai játékosunk tehát Zelnák Imre volt, önöket pedig bátorítom, hogy jelentkezzenek a kinyermára a kinyerma@radio.hu e-mail címen, vagy az üzenetrögzítőnkön 0630 759 60 10-es számon. Most folytassuk a zenehallgatást Oscar Böhme La Napolitaine című tarantellájával. Ez egy átirat trombitára és kamara együttesre. Matthias Höfs játszik trombitán, aki ugyancsak kitűnő pikoló trombita játékos, a brémai német kamara filharmóniával.

Ez volt Oscar Böhme, La Napolitain című tarantellája. Matthias Höfs játszott trombitán a Brémai Német Kamara Filharmóniát. Hallottuk mellette kíséretként. Egyébként Oscar Böhme maga is trombitás volt, és van trombita koncertója is, csak úgy, ahogy a következő zeneszerzőnek, Johann Nepomuk Hummelnek is van egy nagyon szuper trombita versenye, de most nem ezt hallgatjuk meg a korábban egyébként Mozartnál, gyerekként Mozartnál tanuló zeneszerzőtől, hanem az Opus 12-es Ezdur zongora trió második tételét, a Beaux-Arts trió játszik.

Johann Nepomuk Hummel Ezdur zongora triójának második tételét játszotta a Bozárt trió. Hát aztán Hummel neve nem maradt fenn annyira, mint Mozarté, pedig Hummel is szinte mondhatjuk azt, hogy csoda gyerekként indult, és gyermekként ott is lakott Mozartétnál, hogy Mozarttól tanuljon, de azért játsszák a műveit, főleg szerintem trombitások. Georg Philipp Telemann D-moll darmstadti nyitányából hallgatunk meg még három tételt, és utána ismét játszunk. A Gavotte, az Air és a Hornpipe szólal meg a Concertus Musicus Wien felvételéről a karmester Nikolaus Arnoncourt.

0: Georg Philipp Telemann D-moll darmstadti nyitányából a Gavotte, az R és a Hornpipe szólaltak meg, páratlan számú tételek, a harmadik, ötödik és hetedik. A Concentus Musicus Wien-t Nikolaus Arancourt vezényelte. 8 perc elmúlt 8:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, elérkeztünk a reggeli szokásos játékhoz, elmondom, miket lehet nyerni. Július 19-én vasárnap 20 órakor az Óbudai Társaskör kertjében lesz Keszk Gáj Vadító Éjszakák című színi előadása. Az ereplők Péter Kata, Sruf Milán, Járó Zsuzsa és Száraz Dénes, a rendező pedig Pacorai Béla. Ez egy ilyen szerelmi történet, azt hiszem, hogy vicces is lesz talán, és pikáns, úgyhogy erre lehet két jegyet szerezni. Július 24-én pénteken pedig 19 órakor Martonvásáron a Brunswick Kastély parkjában Időtlen harmóniák címmel a Brunswick Teréz emlékév keretében a Budapesti Filharmóniai Társaság kamarazenekari koncertje lesz a Kastély parkban, amelyen Werner Gábor lesz a karmester, közreműködik Pólus László csellón, az est házigazdája Mona Dániel zenetörténész lesz, Haydn D-dur szimfóniáját, Beethoven A-dur szonátáját és Mozart D-dur divertimentóját, valamint az A-dur szimfóniát adják elő. Ez tehát a két esemény, amelyre pályázni lehet, kérem írják meg, hogy az Óbudai Társaskörbe, a színdarabra, vagy pedig Martonvásárra a koncertre mennének szívesebben. SMS-t a 0630-30-30-160-as számra, e-mailt pedig a muzsikáló@radio.hu címre tudnak küldeni. A játék most egy évfordulóhoz kötődik, 1782-ben ezen a napon, július 16-án mutatták be Bécsben azt az operát, amelyből most a részlet szól, de hogy egy picit csavarjunk a dolgon, az áriát most nem egy tenortól hallgatjuk meg, és nem is szimfonikus zenekar kísér, hanem Sabine Meyer fúvós együttesének feldolgozásában csendül fel az opera harmadik felvonásának egy részlete, Johann Wendt átdolgozásában. A kérdés az, hogy melyik operából szól a részlet, ki a zeneszerző és mi a műcíme.

Zabi Lemeyer fúvós együttese játszott Johann Wendt átiratában egy operát, amelynek ma volt a bemutatója 1782. július 16-án Bécsben. Pontosan az volt a kérdés, hogy vajon melyik ez az opera, ki a zeneszerző és mi a címe. A helyes megfejtés Wolfgang Amadeus Mozart szöktetés a Szerályból. És akkor mondom a helyes, illetve nagyon sok helyes megfejtést kaptunk, de a nyerteseket Ilkovics Katalin és Szakonyi Andrea, a két ma így nyertes, de a délelőttben még sok-sok játék várja a hallgatókat, úgyhogy akik nem nyertek, érdemes velünk maradni, és tovább hallgatni bennünket, illetve akár részt venni a játékokban. Most következzen Giuseppe Antonio Brescianello B-dur szvittjéből a 6., 7. és 8. tétel, menüett, rondó és gig. A La Serenissima játszik a hangversenymester Adrián Chandler.

Giuseppe Antonio Brescianello B-dur szvitjéből a menüet, a Rondó és a Jig tétel hangzott el a La Serenissima együttestől, melynek hangversenymestere Adrian Chandler. Következzen most egy rövid kis darab, Claude Debussy népszerű A kis néger című kompozíciója, amelyet 1909-ben komponált Theodor Lack zongora iskolájának felkérésére, és hát valóban gyakran szerepel az alapfokú zeneoktatás tantervében ez a kis darab, amely nem több mint egy perc, játékosan ötvözi a hagyományos klasszikus zenei elemeket az amerikai ragtime és cakewalk ritmusokkal, amelyek akkoriban nagyon divatosak voltak Európában. Ezt játssza most a Magyarországon is gyakran koncertező Jeanne Flambavusée.

Debussy a kis néger című kompozícióját játszotta Jean-Efrain Bavouzé zongorán, egyébként neki a felesége, ha jól tudom, magyar. Műsorunkat Joseph Haydn G-dur Oxford szimfóniájának záró tételével fejezzük be, a Philharmonia Hungaricát Doráti Antal vezényli.

0: Joseph Haydn numero 92-es G-dur Oxford szimfóniájának záró tételével búcsúzunk. Ez volt a finálé a Presto a Filharmónia Hungarika előadásában Doráti Antal vezényletével. Kedves hallgatóink, adásunk végén munkatársaim a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Erdős Béla nevében is köszönöm figyelmüket. Ifján Bazsinka Józsefet hallották. Műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. További jó rádióhallgatást kívánok, 9 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Kijevben halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az éjszakai orosz légi csapásoknak. Az orosz csapatok ballisztikus rakétákkal támadták az ukrán fővárost. A támadásban ketten meghaltak, többen megsebesültek. Több raktárépület megrongálódott. Búcsú látogatásra Kijevbe utazott Keir Starmer brit miniszterelnök. Ez lesz kormányfői tisztségében az utolsó ukrajnai látogatása, amelyen várhatóan találkozik Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Keir Starmer holnap adja át a kormányzó brit munkáspárt vezetői posztját megválasztott utódjának, Andy Burnhamnek, aki hétfőn a miniszterelnöki tisztséget is átveszi, miután harmadik Károly király kormányalakítással bízza meg. 10 napos nemzetközi razziát tartott az Unió Határ- és Partvédelmi Ügynöksége. A Frontex közlése szerint a cél a vámcsalások és határokon átnyúló illegális kereskedelem bűnszervezeteinek felszámolása volt. Átszámítva csak nem 7 milliárd forintnak megfelelő értékű hamisított vagy illegális terméket, köztük ruhákat, kozmetikumokat, gyógyszereket, fegyvereket és ajárműalkatrészeket is lefoglaltak. A magyar hatóságok 19 esetet jelentettek. Új rendészeti vezetőket jelentett be Pósfai Gábor belügyminiszter. Orosz László nemzetbiztonsági ezredest a Nemzeti Információs Központ főigazgatójává, Baricska Norbert Tamás rendőrezredest pedig budapesti rendőrfőkapitánynak nevezte ki a tárca vezető. Emellett változás történt több vármegyei rendőrfőkapitányság élén is. 2 napos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi közt a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is tárgyalhatnak hétfőn és kedden. Májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése egyebek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Több mint 4500 doboz csempészett cigarettát találtak egy román furgonban a pénzügyőrök az M1-es autópályán. A Romániából Olaszországba tartó járműben a raktér padló lemeze alá rejtették a több mint 10 millió forint értékű bolgár zárjegyes cigarettát. A 36 éves sofőr azt állította, hogy a dohányárú nem az övé, a furgont Romániában vette át és nem tudott arról, hogy cigarettát rejtettek a padló alá. A csempészárut lefoglalták, az elkövető akár 20 millió forint bírságra is számíthat. A Dunántúlon esik az eső, másutt többnyire felhős az ég. Napközben fokozatosan csökken majd a felhőzet, és sokfelé kisüt a nap. Délelőtt a Dunántúlon, majd később már másutt is kialakulhatnak futó záporok, erős széllel kísért zivatarok. Délután 30 és 35, késő este 19 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. 9 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Fergeteges nyitóhangverseny a BBC nyári fesztiváljáról. Copland, Gershwin, Ravel, Josephine Stephenson és Gerald Finzi alkotásai csendülnek fel. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, július 17-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Ma este Franz Schmidt a Hét pecséttel ellátott könyv című háromrészes oratóriumát hallgathatják meg. A jelenések könyve elevenedik meg a szöveg alapján. Előadják énekes szólisták, a Közép-Német Rádió Lipcsei énekkara, az Észak-Német Rádió énekegyüttese és az Elbphilharmonie zenekara. Vezényel Manfred Honeck. Oratórium. Ma 20 óra 7 perckor. A Bartók Rádióban.
3: A nepáli buddhizmus világa.
4: Itt tudok tanulni és gyakorolni az alázatot.
3: Egy európai gyakorló szemével.
4: A kereszténységem, a gyökerem, a buddhizmus mint olyan csak hozzáad és hozzáépít az egészhez. A buddhizmus a gyakorlat. És emiatt én mindig szoktam mondani, hogy nem buddhista vagyok, hanem gyakorló vagyok.
3: A Himalája árnyékában. Vasárnap 11 óra 5 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a rádió hallgatókat, Csík Gabriel a zenei szerkesztő és Erdős Béla hangmérnök nevében is, Uzsali Bence vagyok. A mai muzsikáló délelőttünkben is lesz három játékunk, fél tízkor már lesz a tippjáték, és fél tizenegykor a nyereményjáték, utána pedig a szavazós játék, és sok érdekes jó zenével készültünk. Ha már egy ilyen nyári délelőtt, még akkor is, ha ma nem tökéletes a napsütés, egy kis spanyolos zenével kezdünk. Pablo de Sarasate Carmen fantáziáját hallgatjuk meg. Itzhak Perlman a szólista, a Royal Philharmonicus zenekart Lawrence Foster vezényli.

0: Pablo de Sarasate Carmen fantáziáját hallottuk, Icek Perman volt a szólista, a Royal Philharmonikus zenekart Lorenz Foster vezényelte. Megakadt a szemem a koncert kínálatban, hogy holnap este 8 órakor Balatonfüreden a Vasari Villa kertjében játszik az Immédiás Bressz együttes, és hát az együttes egyik tagja ifja Bazsinkó József, aki az imént készült volna elhagyni a stúdiót, de megkértem, hogy maradjon még egy kicsit és meséljen nekünk erről a koncertről. Szervusz újra itt!
1: Szervusz!
0: Azt látom, hogy részfúvós magyar rapszódia ennek a koncertnek a címe. Igazán érdekes, hiszen a magyar rapszódiát azt kötjük a zongorához vagy a hegedűhöz, de a részfúvósokhoz kevésbé. Hogyan jött ez az ötlet, és milyen műsorral készültök?
1: Így van, hát nyilván nagyon szerintem széles egy részfúvós kvintetnek a repertoárja, hiszen a hangzás nem tud olyan színes lenni, mint egy szimfonikus zenekaré, úgyhogy a repertoárt kell nagyon szélesre tárni ahhoz, hogy a koncerten végig fent tudjuk tartani a közönség figyelmét, tehát tényleg Gabrielitől, vagy reneszánsz daraboktól kezdve sokszor egészen a 20. század népszerű, vagy akár kortárs műveig megjelennek művek egy-egy műsorban, de azért sokszor arra is odafigyelünk, hogy legyen valamilyen rendezővel valami fajta tematika. És amikor március 14-én felléptünk Genfben a Magyar Nemzeti Ünnephez kapcsolódóan az előestén, március 15-e előestéjén, akkor adta magát, hogy egy olyan műsort rakjunk össze, amely nagyon erősen kötődik a magyar kultúrához, magyar szerzők művei, vagy külföldi szerzők a magyar zenére adott reflexiói. És erről összeállítottunk szerintem egy nagyon szép gazdag műsort, amelyben új átiratok is szerepeltek a kvintet repertoárján, illetve hát persze régiek is, és ebből szemezgetünk most erre a balatoni koncertre is, mert azt vettük észre, hogy ez egy nagyon-nagyon szerintem tehát népszerű darabokból álló és jól hallgatható műsor, hát valóban van benne Liszt magyar rapszódia, hát a legnépszerűbbet, a másodikat választottuk ki a 19-ből, hogy azt egy átiratban megszólaltassuk, ez egyébként elég komoly kihívások elé állít. Egy
0: zongorán is nehéz, zongorán is, módon, azt hiszem,
1: igen,
0: még inkább.
1: Igen, tehát hogy az egésznek meg legyen a hangulata, a szenvedélye, a sodrása, és a lassú rész se üljön le, szóval ezért ezzel volt munka. Ez nagyjából 10 perc. Egy friss átiratot Rezső készítette el Erkel Ferenc palotását, ami szintén ugye a reformkor óta elmaradhatatlan része egy-egy ilyen gálaesnek vagy táncosesnek. Nagyon régi átiratunk József Haydn Rondó a Longarézéje, a G-dur zongorás trió zárótétele, ugye, ahogy Haydn látta az akkori verbunkos vagy cigány vagy magyaros zenét. És hát Farkas Ferenc is a magam ugye reflektált a régi magyar táncdallamokra, az is egy olyan darab, amit ha fúvós ötösök, vagy akár vonósok is játszanak, Farkas Ferenc régi magyar táncai, ami viszont egy egészen új kuriózum, hiszen Bartók Béla maga nem nagyon üdvözölte az, hogyha az ő nagyon jó meghangszerelt műveit más hangszerelésben kellene esetleg viszont hallani, ha jól tudom, ezt igazából tiltotta is, tehát a halála óta is már eltelt azért 70 év, és most az együttesünknek a harsonása Sztán Attila készített a román népi táncokból egy részfúvós ötös átiratot, amely szerintem nagyon jól működik. Egyrészt pontosan ismer minket, vagy magunkat, hogy kinek mi az, ami jól áll és jól fekszik, hogy mennyit kell pihenni esetleg ahhoz, hogy egy pikolót utána fölkapja, ha az jól működjön. Úgyhogy ezt az átiratot nagyon szeretjük, de végül el fogunk jutni a 20. század 21. századhoz, Barabás Árpád ma élő zeneszerzőnek a Szonátain Blues című műve is megszólal, illetve szintén Tűzkő Csaba ma élő zeneszerző, és ő pedig egy kicsit a Balkán világába viszel minket, a Copanissa alla rondóval, ami egy 11/8-os elég bitang ritmusokkal megtűzdelt darab, de ezt is nagyon szeretjük.
0: Akkor nem is csak magyar rapszódia lesz, hanem még egy kicsikét tovább is tekintünk. Játszottatok már korábban is ezen a fesztiválon?
1: Igen, volt szerencsénk, nagyon örülünk neki, hogy idén is felkértek minket. Egyrészt ez egy visszajelzés is, tehát valakit valahova meghívni az egy dolog, de mint mondani szokták, az a nagy kérdés, hogy visszahívják-e. És hát már több alkalommal játszottunk a Klasszaparton. Egyszer, azt hiszem, hogy talán 2 vagy 3 évvel ezelőtt játszottunk tényleg konkrétan a Balatonparton, tehát a színpad a víz előtt volt, és a közönség mögöttünk nézhette a lemerülő napot, úgyhogy szerintem mi voltunk inkább csak aláfestő zene a gyönyörű isteni színjátékhoz, amit egy balatoni naplemente tud nyújtani. De igen, nagyon-nagyon szeretjük ezt a fesztivált is.
0: Előjön ilyenkor belőled a műsorvezető, vagy a fúvóka az nem mikrofon?
1: Hát igen, a fúvóka nem mikrofon, de előjön, sőt, mondhatjuk azt, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, tulajdonképpen amikor a Covid alatt bennem felmerült ez az egész, hogy a szabadúszó zenészlét mellett, hát nekem most valamit muszáj lenne dolgoznom, mert folyton kiül a naptáram a Covid miatt, akkor azt megelőző bő 10 év koncert műsorvezetései tulajdonképpen miatt mondták a környezetemben azt, hogy hát érdemes lenne valahogy a média felé fordulni, mert én nagyon szeretek a koncerteken mesélni a darabokról, az együttesről, meg úgy egyáltalán a zenéről.
0: Most közben azért szóba került, hogy nem ez a holnapi koncert az egyetlen, hanem volt, van, lesz. Milyen koncertek vannak az együttes életében most a mai napokban?
1: Hát érdekes, hogy pont ez a július közepén nekünk nagyon sűrű lett. Tegnap este Barcson játszottunk, a Barcsi Részfúvós Kamarazene táborban, mesterkurzuson. Ez a 80-as években volt egy nagyon jelentős fóruma a magyar Részfúvós Kamarazene életnek, de most is az elmúlt években ez újraindult, és tegnap este adtunk itt egy nagyon szép kis koncertet. Ugyanazt a műsort játszottuk, mint amit Balaton Füreden fogunk játszani holnap, és ma este pedig Székesfehérváron, a székesfehérvári templomi sorozatban, Harmónia Albenzis a sorozat címe, játszunk egy teljesen más műsort, ez egy templomi. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy szakrális, de ez nem teljesen igaz, mert azért a Bach átiratok mellett azért megszólal egy olyan barokk alkotás is, ami nagyon jól áll egy templomnak, de nem kimondottan szakrális, hát Marcello, Telemann vagy Forré művei szólalnak meg ma este Székesfehérváron a Ciszterci templomban.
0: Akkor, ha jól számolom, minden estére jut egy

Dohnányi Ernő Ruralia Hungarikájából szólt a részlet, a második tételt játszotta az In Medias Res részfúvós kvintet, Werner Gábor készítette az átiratot. Schubert dalokkal folytatjuk, az Emmához és a Reménység című dalokat halljuk, Schiller, illetve Goethe a szövegírója, Matthias Görne énekel, Elizabeth Lemonszkája zongorázik.

Az Emmához és a Reménység című Schubert dalokat hallottuk, Matthias Görne énekelt, Elizabeth Leonskaja zongorázott. Johann Friedrich Fass három tételből álló D-dur trombita versenye következik most. Ellen Derreder a trombita szólista az Il Gardellino kamarazenekar kíséri.

0: Johann Friedrich Fass D-dur trombita versenyét Ellen Rader és az Il Gardellino kamarazenekar előadásában hallottuk. 10 perc elmúlt, 9:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elzenéltük, elbeszélgettük egy kicsikét az időt, de azért elérkeztünk a mai tippjátékunkhoz, amikor egy kevésbé ismert zeneszerző, kevésbé ismert művét hallgatjuk meg, és az a kérdés, hogy vajon ki lehet a zeneszerző, mi lehet a korszak, vagy a helyszín, vagy a műfaj, vagy egyáltalán bármilyen hallgatói benyomásnak is örülünk. Az elérhetőségek a szokásosak, 0630303030160 az SMS számunk, és muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu az e-mail címünk. Ide lehet nekünk tippeket írni. 2 tételt hallgatunk meg egy rövidke kis szimfóniából, tessenek tippelni, hogy ki lehet a zeneszerző.

Két tételt hallottunk egy szimfóniából, és az volt a kérdés, hogy ki lehet a szimfónia zeneszerzője. Gyakorlatilag mindenki jó helyen keresgélt, hogy Mozart kortárs, esetleg fiatalkori Mozart, vagy a Mozart papa, vagy annak valamelyik kortársa. Többen feltételezték, hogy esetleg a korabeli cseh zeneszerzők, hiszen többen is alkottak a cseh területről származók közül ebben a korszakban. Volt, aki azt írta, hogy nem csak a bécsi klasszikusok alkottak ebben az időszakban, hanem például Spanyolországban is előfordultak jelentős zeneszerzők ebben az időben, tehát akár az ő műve is lehetett volna. És volt olyan, aki aztán megsejtette a tényleges megoldást. William Herschel volt a zeneszerző, a 12. D-dur szimfónia első és második tételét hallottuk, a London Mozart Players játszott, Matthias Bamert vezényelt. Kaptunk közben egy kritikát is, olvasom. Tisztelt műsorvezető és szerkesztőség, nem gondolják már el, hogy átestek a ló túloldalára, mert egyre több a fúvós zene a műsoraikban. Például most az elmúlt 20 percben egy közbeiktatással két fúvós zene is ment egymás után. Ez már fúvós diktatúra. Kérem, hogy változtassanak ezen a gyakorlaton, ellenkező esetben panasszal fogok élni a hatóságnál. Isten ments, már is változtatunk a gyakorlaton, most például zongora muzsika következik, ez a másik vita tárgya, hogy mennyi zongorát szabad egymás után rakni, de most zongora még nem volt, úgyhogy akkor most egy Mozart szonátát hallgatunk. Az 526-os A-dur szonáta presto tételét halljuk, Mark Steinberg játszik hegedűn, és Mitsuko Uchida zongorán, hegedű is, zongora is.

Mozart 526-os A-dur szonátájának harmadik presztó tételét játszotta Mark Steinberg és Mitsuko Uchida. Egy ritkábban játszott zeneszerző következik most, Reinhold Glier. Ő az, aki 1875-ben Kijevben született német és lengyel felmenőkkel a mai Ukrajna területén, de egyébként a nagy orosz birodalomban és élete nagyobb részében a Szovjetunióban alkotott, de ami még inkább különlegessé teszi, hogy ő az, aki nem nagyon vett arról tudomást, hogy elmúlt a 19. század, ő az 1930-as, 40-es, sőt még az 50-es években is úgy alkotott, mint hogyha még mindig Brahms kortársa lenne. Az Opus 8-as első szimfóniájának második molto vivace tétele szól most, a szlovák filharmonikus zenekar játszik, Steven Gunzenhauser vezényel.

0: Reinhold Glier első szimfóniájának második tételét hallottuk, a szlovák filharmonikus zenekar játszott, Steven Gunzenhauser vezényelt. 3 perccel múlt 10 óra.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: És következik most egy részlet Johann Sebastian Bach H-moll miséjéből, a Laudamus T kezdetű ária. Magdalena Kozsena énekel, a Musica Florea együttest Marek Strincel vezényli.

Johann Sebastian Bach Hámol miséjéből hallottuk a Laudamus Te kezdetű áriát, Magdalena Kozsana énekelt, a Musica Flora együttest Marek Streintl vezényelte. Női zeneszerző és női karmester produkciója következik. Louis Farran a zeneszerző, a második D-dur szimfónia harmadik szkercó tételét hallgatjuk meg, az Insula Orkesztrát pedig Laurence Akilbe vezényli.

Luis Farran második D-dur szimfóniájának Scherzo tételét hallottuk, az Insula Orchestrát Laurence Akilby vezényelte. Gordonka verseny következik, ezúttal egy andante tétel, Popper Dávid a zeneszerző, a D-moll, az első Gordonka versenyből szól a részlet, Vincent Young a szólista, a Kölni Rádió szimfonikus zenekarát Niklas Villén vezényli.

Popper Dávid D-moll Gordonka versenyének második Andante Maestoso tételét hallottuk. Vincent Young volt a szólista, a Kölni Rádió szimfonikus zenekarát Niklas Villén vezényelte. Popper Dávid egyébként cseh származású volt, most maradunk a cseh zenénél. Antonín Dvorák műve következik, a cseh szvit polka tételét halljuk. A Lozanni Kamarazenekart Armin Jordan vezényli.

0: Antonin Dvorzsák cseh szvittjének polka tételét játszotta a lozanni kamarazenekar, Armin Jordan vezényelt. 3 perc múlva lesz 10:30, mindjárt következik a játék.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Üdvözlöm újra a rádióhallgatókat, Uzsali Bencét hallják. Jöjjön akkor a mai második játékunk, a nyereményjáték. Az elérhetőségeink most is a szokásosak, 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu az e-mail címünk. Ide várjuk a megfejtéseiket, azt, hogy melyik nyereményre pályáznak, illetve a nevüket és az elérhetőségeiket. 2 nyereményünk van a mai nyereményjátékban. Az egyik július 17-én péntekre, tehát holnap este 8 órára szól a Szent István Bazilikába páros belépő. A pénteki orgona koncertek következő alkalma lesz, Szotyori Nagy Gábor és Tóka Ágoston orgonál, illetve Kapi Zsuzsanna énekel, és Borsodi László játszik trombitán, és különböző fajta örökzöld zenetörténeti csemegéket lehet meghallgatni a Szent István Bazilikában. A másik nyeremény egy tárgynyeremény, egy CD-t lehet megnyerni. Swingin' on the Danube a CD-nek a címe, és a Modern Art Orchestra Korb Attila műveit játsza ezen a lemezen. A játékzenénk pedig Ludwig van Beethoven C-dur Waldstein szonátájának első tétele lesz, jó híres mű, mindenki ismeri, hogy a Waldstein szonáta. Egyébként ez a Waldstein gróf, akinek ajánlotta Beethoven ezt a művet, mi volt a keresztneve? Ezt kellene megfejteni. Több is volt neki lévén, hogy gróf volt. Tessenek megkeresni, hogy mi volt Waldstein gróf keresztneve. Ezt írják meg, ameddig meghallgatjuk a Waldstein szonáta első tételét. Fischer Anni zongorázik.

Ludwig van Beethoven C-dur Waldstein szonátájának első tételét játszotta Fischer Anni. Érdekessége ennek a műnek, hogy nem csak Waldstein szonáta néven emlegetik, hanem Olaszországban L'Aurora, azaz hajnal szonáta néven is ismert, a harmadik tételnek az eleje miatt, hogy olyan, mintha egy ilyen napfelkeltét ábrázolna. A másik, amit nem tudtam, hogy egyébként Waldstein gróf, bár németül hangzik a neve, ő egy cseh családnak a csarja volt, tehát egy cseh gróf volt, de nyilván Bécsben élt, onnan ismerte Beethovent. És a kérdés az az volt, hogy mi volt az ő keresztneve. Már az egy helyes keresztnevet is elfogadtam helyes megfejtésnek, de egyébként, amit én találtam, az három darab, Ferdinand Ernst Gabriel von Waldstein. Ez volt az ő teljes neve. És akkor a nyerteseink Hunyor Gyula és Szilágyi Bea, nekik gratulálunk és jó zenehallgatást kívánunk a koncerthez, illetve a CD-hez, és köszönöm mindenkinek, aki játszott velünk. És akkor folytatjuk a következő játékunkkal, ami pedig a szavazós játék a mai aktualitásokkal kapcsolatban. Hát az első aktualitásunk így július 16-án nagyon érdekes. 622-ben kezdődött a hijra, tehát Mohamed proféta híveivel Mekkából Medinába menekül, és ez az iszlám időszámítás kezdete. Tehát ezen a napon kezdődött 622-ben az iszlám időszámítás. És volt egy másik érdekes történet, ami már szóba került a muzsikáló reggelben. 1782-ben, ezen a napon, tehát az iszlám időszámítás kereken 1160. évfordulóján bemutattak egy szintén részben iszlám témájú művet, Mozart Szöktetés a Szerályból című operáját. Hát ez lehetne a zenénk az évfordulón, ami hát azért is nagyon érdekes, hogy azért Mozart nem sokat látott az iszlám zenéből és kultúrából, annyit tudott főleg így a törökös dolgokból, hogy sok ütőhangszer kell bele, és valami nagy csimbum, és hát ezt megjelenítette már az opera nyitányában is, ami kilóg a korabeli bécsi klasszikus nyitányok közül. Tehát az első lehetőségünk a Szöktetés a Szerályból című opera nyitánya. A másik évforduló szintén egy vallástörténeti dalokhoz kötődik. 1054-ben ezen a napon szakadt ketté az egységes keresztény egyház keleti és nyugati egyházra Bizánc, illetve Róma központokkal. Hát és ha ez nem történt volna meg, akkor valószínű, hogy a zenei irány is más irányba fejlődött volna, vagy egységesebben, de hát ez az egyház szakadás aztán a két egyház zenéjét is idővel külön választotta. Ennek kapcsán hallgathatnánk egy kis ortodox egyház zenét egy bolgár férfikar előadásában. Mihail Popov Platonov a zeneszerző, Minden bánat örömre vált ez a mű fordításának a címe. Ez tehát a második lehetőség, és a harmadik lehetőség, hogy ez a nap több karmester életében és halálában is emlékezetes volt. 1937-ben ezen a napon született Pál Tamás karmester, 1973-ban ezen a napon hunyt el Otto Klemperer, és 1989-ben szintén ezen a napon hunyt el Herbert von Karajan. Hát ha már ennyi karmesternek aktuális ez a mai nap, akkor nem velük választottam felvételt, hanem a mű címe a karmester. Domenico Cimarosának van egy kis opera paródiája, aminek az a címe, hogy a karmester, ennek a nyitányát ajánlom szíves figyelmükbe. Mondom még egyszer a lehetőségeket, Mozart Szöktetés a Szerályból című operájának nyitánya, vagy egy kis ortodox egyházzene Mihail Popov Platonov tollából, vagy pedig Cimarosa a karmester nyitánya. Ezt írják meg, hogy melyiket szeretnék a háromból hallani, ameddig meghallgatjuk Eva Dell'Acqua villanelláját, Edita Gruberova és a Tokiói Filharmonikus zenekar előadásában Friedrich Haider a karmester.

Edita Gruberova énekelte Eva dell'Acqua Villanelláját, a tokiói filharmonika zenekart Friedrich Haider vezényelte. Nagy küzdelem volt a mai szavazásban, hiszen mindhárom műnek sok támogatója akadt, de végül is a legtöbben az ortodox egyházzenét próbálták támogatni. Való igaz, hogy talán azt halljuk a legritkábban itt a Bartók Rádióban, úgyhogy most ez következik. A zeneszerző tehát Mihail Popov Platonov, és Minden bánat örömre vált ez a műnek a magyar címe, az Optina Pusztin férfikar énekel, és Alekszandr Szemjonov vezényel.

Mihail Popov-Platonov minden bánat örömre vált kezdetű művét az Optina Pusztin férfi kar adta elő Alekszandr Szemjonov vezetésével. Joseph Haydn D-dur triójának első adagio tétele következik, Kakukk Balázs játszik baritonon, ez volt az a híres hangszer, amin az Esterházy herceg játszott, és amin meg kellett érni a Haydnnek a maga bariton trió sorozatát, Lukács Péter játszik Brácsán, és Párkányi Tibor Gordonkán.

József Haydn 45. D-dur bariton triójának első adagio tételét hallottuk Kakukk Balázs, Lukács Péter és Párkányi Tibor előadásában. Egy baritonjátékos mondta egyszer azt, hogy hát azért ezeken a Haydn műveken elég erőteljesen érződik az, hogy a herceg nagyon szeretett ezen a hangszeren játszani, de azért nem tudott virtuóz módon. Hát most ezt a tételt elhallgatva azért arról is meggyőződhettünk, hogy az összhangzattani tudását sem ezekben csillogtatta meg Haydn, sokkal inkább az egyszerű és ismétlődő jellegű formulákra koncentrált. Tréfálkozunk egy kicsit Georges Bizet tollából, az egyetlen első C-dur szimfónia scherzo tétele következik, a New York-i filharmonikus zenekar játszik, Leonard Bernstein vezényel.

0: George Bizet C-dur szimfóniájának harmadik szkercó tételét hallottuk, a New Yorki Filharmonikus zenekart Leonard Bernstein vezényelte. 5 perccel múlt 11 óra.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Giovanni Battista Pergolesi a következő zeneszerzőnk, a G-dur fuvola verseny első spiritózó tételét hallgatjuk. Enrico Di Felice a fuvola szólista, az Apoteóze együttesen játszik.

Giovanni Battista Pergolesi G-dur fuvola versenyének nyitó tételét játszotta Enrico Di Felice és az Apoteóze együttes. És jöjjön akkor most Niccolò Paganini és két nagy kedvenc hangszere, a hegedű és a gitár, mind a kettőn nagyon magas szinten játszott, és a D-dur szonátáját erre a két hangszerre írta. Ezt hallgatjuk meg most, az első és második tételét. Gil Shaham játszik hegedűn, és Garanz Zölser gitáron.

Niccolò Paganini D-dur szonátáját hallottuk, Gil Seham hegedült, Grand Zölcher gitározott. És akkor most jöjjön Hermione, de nem a Harry Potterből, hanem Goldmark Károly téli regéjéből. Az első felvonásból halljuk Hermione áriáját, Kincses Veronika énekel, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Lukács Ervin vezényli.

Goldmark Károly Téli reggel című operájának első felvonásából hallottuk Hermione áriáját, Kincses Veronika énekelt, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Lukács Ervin vezényelte. Egy szimfoniettából következik most egy kis vidám tétel, Fernando López Grassa, a zeneszerző, a portugál szimfonikus zenekart Bruno Borrelmino vezényli.

Fernando López Grassa szimfóniájának harmadik Gaio tételét hallottuk, a portugál szimfonikus zenekar játszott, Bruno Borralinho volt a karmester. És még egy zene fér bele a muzsikáló délelőttbe, egy Mozart zongora szonáta tétele. Érdekes az, ahogyan Mozart már szinte ovis korában írt operákat, meg szimfóniákat, és bár kiválóan játszott billentyűs hangszeren, a zongora szonáták csak később jelentek meg az életműben, olyan 15-20 éves koratáján. Ez az 576-os D-dur szonáta harmadik tétele lesz most, Marian Batashvili zongorázik.

0: Wolfgang Amadeus Mozart 576-os D-dur szonátájának harmadik tételét hallottuk, Marian Batashvili zongorázott. Ezzel véget ért már a muzsikáló délelőtt, most hamarosan kezdődik a tegnapi Összhang című műsorunk ismétlése, délben népzene, aztán pedig egy Monteverdi operát hallgathatnak meg énekhang nélkül. Én kollégáim Csík Gabriella és Erdős Béla nevében is köszönöm figyelmüket, Uzsali Bencét hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Fergeteges nyitóhangverseny a BBC nyári fesztiváljáról. Copland, Gershwin, Ravel, Josephine Stephenson és Gerald Finzi alkotásai csendülnek fel. Élőben a londoni Royal Albert Hallból. Július 17-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Az Old Age Jazz adásában George Benson lemezeiből válogatunk. A 10-szeres Grammy-díjas amerikai énekes, dalszerző, nem mellesleg a jazz történetének egyik legnagyobb gitárosa, többek között Miles Davis-szel és Al Jarreau-val is dolgozott együtt. Old Age Jazz, George Benson, ma 23 órakor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió, több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Összhang. A zenei élet aktualitásai.

Johann Sebastian Bach vadászkantátájának jól ismert áriájával köszöntöm Önöket, Csík Gabriella vagyok. A mai összhangban bemutatjuk a 22. Crescendo Nyári Akadémia programját, ahol többek között ez a mű is felcsendül. A műsor folytatásában pedig Győr Iványi Rát György karmesterrel beszélgetek a közelmúltban megjelent könyvéről, melynek címe Ludwig

0: A Crescendo Nyári Akadémia először 2004-ben nyitotta meg kapuit, és azóta minden évben egyre nagyobb létszámban érkeznek a tanulni vágyó diákok, az oktatók és a látogatók. Tarjányi Tamást, a rendezvény igazgatóját Katona Márta kérdezte a fesztivál hagyományairól és újdonságairól.
1: 22. alkalom, ez már önmagában is egy nagy szám. Amit továbbra is folytatunk, az az, hogy a fiatalokat egy versengéstől mentes, magas színvonalú szakmai közegben próbáljuk meg felkészíteni a pálya kihívásaira, és egy családias környezetben megpróbálunk nekik segíteni a fejlődésükben. Nagyon sok közösségi program mellett és számos szakmai program közül választhatnak, illetve természetesen egyéni órákon vesznek részt. Ismét megrendezzük a kortárs zenei perceket, ahol idén Kurtág György zeneszerző lesz a középpontban, de Sándor László zeneszerző portrékoncertje is sorra kerül. Valamint számtalan nem a világ tájáról érkezett tanárral kínálunk különféle kurzusokat az érdeklődőknek.
2: 50 fős nemzetközi tanári kar várja tehát a diákokat. Milyen korosztályra számítanak?
1: Ez mindig változó. Alapvetően azt mondanám, hogy a 16-tól 24 éves korig, tehát a konzervatóriumokból és az egyetemekből érkeznek hozzánk a világ számos tájáról. Természetesen vannak ennél fiatalabb, kimagasló tehetségű fiatalok, akik részt vesznek, de talán ez az a korosztály, ami a leginkább jelentkezik a kurzusra.
2: Mit lehet tudni a tanári karról?
1: A tanári kar, ugye, amint említettük, 50 főből áll, tényleg a világ számos tájáról érkeznek hozzánk, különböző európai országokból, illetve Amerikából. Nagyon nehéz neveket kiemelni. Ismét Delta David Geyer, a Dél-Dakotai Szimfonikusok zeneigazgatója vezeti majd a zenekart, amelyik Dvorák 7. szimfóniáját játsza. Simone Menezes, aki Párizsban él, és egyébként szerte a világban vezényel, ő fogja a kamarazenekar vezényelni Mozart A-dur szimfóniáját. Ján Kácske, a Dresdai Egyetem professzora, vezeti a barokk együttest, csembaló művész, Telemann Bach, Jeremiah Clarke darabjai lesznek repertoáron, improvizációs kurzus, mindenféle hangszeres kurzus, énekes kurzusok, Malin Hartelius ismételjen hozzánk, Iván Ildikó vezet kurzust, zongora kurzus, Kemenes András, Reto Reichenbach, nehéz, mint mondtam, neveket kiemelni, remek, nagyszerű tanárok tanítanak a Nyári Akadémián.
2: A Crescendo Nyári Akadémia 10 évig Sárospatakon volt, 2014 óta pedig Tokaj ad neki otthont. Milyen helyszíneken lesznek a kurzusok, koncertek, próbák?
1: Igen, fontos nekünk ez a zempléni régió. Tokaj számos helyszínén tartjuk a kurzust, most az új felújított épületeket is, vagy azoknak is legalább egy részét birtokba vesszük. Iskolákban, templomokban, különböző koncerthelyszíneken zajlanak az órák, illetve a koncertek is, mert a Crescendo Nyári Akadémiához egy kis fesztivál is tartozik, ami ingyenesen látogatható koncertekkel várja a nézőket, az érdeklődőket, természetesen a résztvevőket, amelyeket egyébként a Facebook oldalunkon, illetve a honlapunkon is lehet követni, hogy milyen koncerteket lehet látogatni a Nyári Akadémia ideje alatt.
0: Tarjányi Tamással, a Crescendo Nyári Akadémia igazgatójával Katona Márta kollégám beszélgetett. Az idei rendezvény sorozat július 19-e és 30-a között várja az érdeklődőket Tokajban. A koncertek ingyenesek, ahol többek között Mozart A-dur szimfóniáját is meghallgathatják.

0: Mozart 201-es köhőjegyzékszámú A-dur szimfóniája után maradunk a szimfóniák világában, de a szerző ezúttal Ludwig van Beethoven. A közelmúltban jelent meg ugyanis Győr Iványi Rát György Beethoven szimfóniáit bemutató és elemző írása. A karmestert most írói szerepében kérdeztem arról, hogy milyen céllal és indítatással látott neki a könyv megírásának.
1: A Covid-járvány idején kezdtem bele a könyvbe, közvetlenül előtte volt a Beethoven évforduló, és ennek a tiszteletére Nizzába eljátszottuk a Beethovennek az összes szimfóniáját, Missa Solemnis, nyitányokat, hegedűverseny, zongoraversenyeket, és úgy döntöttünk, hogy akkor ezeket fölvesszük lemezre. És ennek kapcsán újból elkezdtem foglalkozni a darabokkal, és úgy gondoltam, hogy jó lenne megírni mindazt a tapasztalatot, amit a Beethoven szimfóniák előadásán kapcsán bennem fölmerült már korábban is. De így ömlesztve még inkább előkerült az a kérdés, hogy vajon mi okozhatja azt, hogy talán Beethoven az, akit a legszélesebben interpretálnak. Tehát, hogy egész más tempókban, egészen más karakterekkel, egészen más dinamikákkal játsszák ezeket a darabokat, természetesen nem csak a szimfóniákat, hanem a zongora darabjait, vagy a vonós négyeseit is akár, és hogy van-e valami olyan kézzelfogható és leírható előadási gyakorlat, vagy tapasztalat, ami azért mégis a Beethoven kotta képéből indul ki, és rájöttem arra, hogy Beethoven annyira világosan leírja, hogy mit szeretett volna, és aztán rengeteg adalékot is találtam hozzá, tehát a kortársak leírásai, az ő levelezésében bizonyos dolgokat. Annyira világossá vált az, hogy Beethovennek igenis volt egy képe, és ezt a képet mi vagy szándékosan, vagy nem szándékosan, de teljesen átformáltuk.
0: A könyvben láthatunk kotta képeket, vannak benne anekdóták, portrék is Beethovenről. Hogyan olvassuk ezt a könyvet? Elég, ha csak közben mondjuk hallgatjuk a zenét, vagy tanácsos partitúrát is kézbe venni? Kinek szól ez a könyv?
1: Igyekeztem úgy megírni ezt a könyvet, hogy mindenkinek szóljon egy kicsit. Azt hiszem, hogy a zenét kicsit ismerőknek is élvezetes olvasmány lehet. Természetes ők hagyják ki a részletes elemzéseket, ami nyilván zenészeknek szól, mert hogy azok is vannak benne, hogyha valaki éppen vezényelni szeretné ezeket a darabokat, akkor támpontot is kap arról, hogy mik a buktatói az előadásnak, vagy mire kell figyelni. Az az előnye a könyvnek, hogy legalábbis megpróbálja azt sugallni, hogy Beethoven mit szerethetett volna ezekkel a darabokkal. Aztán persze természetesen kiki eldöntheti, hogy esetleg egy későbbi romantikus interpretáció neki jobban tetszik. Nem tudom, hogy ismerte a hallgatók számára az, hogy Beethovennek volt egy marketingese, Richard Wagnernek hívták, aki rengeteget írt Beethovenről és a Beethoven darabok előadásáról. Na most beszélt itt például a képekről, meg az anekdotákról, tehát hogy kialakított bennünk egy képet, hogy milyen Beethoven. Beethoven ugye egyrészt süket, másrészt egy nagyon mogorva ember, aki hát mindenkitől idegenkedik, és ő egymaga az egész világ ellen harcol azért, hogy kivívja a világ békét. Röviden, és körülbelül ezt tudnám elmondani, amit Wagner nekünk sugalt a Beethoven képével. Na most a portrék is arról tanúskodnak, és aztán a különböző kortársak leírásai azok pláne, hogy Beethoven éppen ellenkezőleg egyrészt nem volt süket. Tehát Beethoven 1812-ig maga játszotta és vezényelte a darabjait. Nagyot hallott, ez őt nagyon zavarta nyilván. Pont egy zenész az, akinek vissza kell kérdezni egy társaságban, hogy miről is van szó, mert esetleg nem tudta percipiálni rendesen a mondatokat. És hát ugye itt tudjuk és ismerjük a Heiligenstadti végrendeletet, hogy ő az élete végére készült már, mert annyira zavart ez a dolog, de ő hallott. A sükettsége az tulajdonképpen megint csak egy ilyen marketing fogás, mogorva és társaság kerülő. Hát Beethoven egy nagyon társasági ember volt, és rendkívül művelt és képzett ember volt. Nagyon szerették a társaságban, és amit kevesen tudnak róla, mert ezt szintén szeretik elhallgatni, úgy Beethoven barátja szerint gyakorlatilag az arisztokraták köréből az összes hölgynek a szívét megkapta és elhódította, tehát ő egy nagy szívtipró volt, és hát nagyon fontos a zenéjében, hogy szokták is mondani, hogy Beethovennek 5 szimfóniája van, a harmadik, az ötödik, a hetedik, meg a kilencedik, de a hatodikat is ide szokták venni, mert hogy ezek azok a tipikus Beethovenek, amik tetszettek ugye a Wagnernek, tehát ez a kisé mogorva és drámai szimfóniák, de hát Beethoven éppen ellenkezőleg egy hihetetlenül intellektuális zeneszerző, ő neki minden egyes darabjában van valamilyen kifejezetten intellektuális ötlet, egy vicc, valami, ami fölkeltette a figyelmét. Nem véletlenül, hogy Beethoven pontosan a mai napig az a zeneszerző, akit mindenki imitálni akar. Az ő ötleteit veszik el, az ő ötletei, az alapjai még a kortárs zeneszerzésnek is, mert hogy ő gyakorlatilag már majdnem mindennek a gyökerét kitalálta, mert hogy annyira foglalkoztatta, hogy mi lehetne még abból, ami éppen akkor hangzatos volt. Úgyhogy egyrészt egy nagyon intellektuális zeneszerző, másrészt meg egy nagyon életvidám zeneszerző is. Beethovennek rengeteg boldog darabja van, különösen az Opus 60-as körzetből, amikor magyar vonatkozása is vannak szerelmi viszonyának, Josephine Brunswick, akibe hát szerelmes volt, és a negyedik szimfónia, és a hegedű verseny, és a hármas verseny, tehát ezek nagyon boldog zenék, mert akkor úgy volt, hogy meghalt Josephine-nek az első férje, és reménykedett Beethoven, hogy ő lesz a második, aztán erről az arisztokrata rokonok lebeszélték, úgyhogy ilyen módon nem lett ő a második férje, és hát ugye visszazökkent ebbe a saját kisé depresszív hangulatába, de hát ő azért végig egy boldog zenéket is komponáló zeneszerző.

0: Beethoven 4. szimfóniájának 3. tétele után folytatjuk a beszélgetést Győr Iványi Rádh Györggyel, a Beethoven szimfóniái című könyv szerzőjével. Ha kézbe vesszük a kötetet, látjuk, hogy minden szimfóniát részletesen bemutat és elemez, de külön fejezetet kaptak a dinamikai jelzések, a tempó, valamint az előadói utasítások is. A szerzőt arról kérdeztem, hogy mi a jelentősége a dinamikai jelzéseknek.
1: Nagyon sokáig még tanulmányaim folyamán is elkerülte a figyelmemet, és sajnos mások figyelmét is, hogy Beethoven egy egészen pontos dinamikai skálával rendelkezik. Többnyire el szokták játszani halkan, hangosan, forte, piano a darabjait, és nem veszik észre, hogy Beethovennél igenis nagyon fontos az, hogy valami piano, vagy pianissimo, vagy forte és fortissimo, ne adj Isten, később a karrierjének közepén rászokott a 3 fortéra és a 3 pianóra. Ezeket valóban úgy kell interpretálni, hogy érezhető legyen a pianissimo, piano, vagy a 3 pianónak az esete az egyik oldalon, a másik oldalon pedig éppen az ellenkezője. Úgy kell egy Beethoven azt hiszem előadni, hogy eleve ebben a széles körben gondolkozunk. Rengeteg sforzátóval él Beethoven. A sforzátóiból is rengeteg van, tehát van a pianissimóban lévő sforzátó, a pianóban lévő sforzátó, a fortéban lévő sforzátó és a fortissimóban lévő sforzátó. Ez egy teljes dinamikai skála. Na most van egy gyönyörű Beethoven levél, amit egy ismerősének ír, a Fidelio próbái kapcsán, amit ő vezényel, és kéri az ismerősét, hogy a legközelebbi próbát ő vezényelje, mert ő nem bírja már ezt, hogy a zenészek nem tartják be a dinamikáikat, és hogy semmilyen pianót és crescendót nem vesznek észre, és hogy elmegy a kedve attól, hogy bármikor is valamit írjon, hogyha ilyen rosszul játsszák a darabját. Tehát, hogy Beethovennek a dinamika az egy nagyon-nagyon fontos része volt, ugyanúgy, mint a tempó is. Majdnem, hogy a könyvemnek az alapját azt szolgáltatta, hogy próbálja meghallgatni Beethoven első szimfóniának a 2. tételét 2 előadásban, az egyik Sir Roger Norringtonéban, aki korabeli hangszereken játszik, abszolút betartva a beethoveni metronom számokat, és mondjuk Carl Böhmnek a bécsi filharmonikusokkal ugyanezt a első szimfónia 2. tételét, és le fogunk döbbenni, hogy mennyire két különböző zenét hallgatunk. Nem csak azért, mert hogy lassú vagy gyors, mert hát ez is rögtön szembe fog ötleni, hanem hogy ennek megfelelően a zene karaktere megváltozik. Tehát Norrington esetében egy tánctételt hallunk, Carl Böhm esetében meg egy lassú tételt hallunk, egy ilyen kissé melankolikus előadást. Mind a kettő gyönyörűen ki van dolgozva, nagyszerű zenekarokkal, de hát felteszem a kérdést, akkor most melyik a Beethoveni zene? Tehát Beethoven táncosra képzelte ezt a tételt, vagy lassú tételre? És persze egyértelmű a válaszom, hát benne van a kottában az összes sforzátó, benne van az összes tempójelzés. Tehát igenis a Norrington féle az, ami közel állhatott Beethovenhez, illetve hát ahogy ő ezt képzelte. Aztán a romantikus szerzők, illetve a romantikus karmesterek aztán ezt egy kicsit módosították az éppen aktuális előadási szokásokhoz képest, de hát nekünk azért legalábbis figyelembe kéne azt venni, hogy Beethoven mit szeretett volna.
0: Hiszen Beethoven kortársa volt az, aki feltalálta, pontosabban szabadalmaztatta a metronomot, tehát ezekre lehet hagyatkozni, mint objektív mutatókra.
1: Hogyne is, megint egy Beethoven levélre. Azt szokták mondani, hogy hát a zeneszerzőknek nem is fontos a metronóm, azt csak beírták. Nem, Beethoven egyrészt van egy nagyon hosszú levele, amit egy politikusnak írt, amiben hát felajánlja, hogy a Meltzert csinálna egy sorozat metronómot, részint pénzért, hogy ezt arisztokratáknak és gazdag embereknek eladják, részint pedig iskoláknak, hogy mindenhova kerüljenek el a metronómok, hogy pontosan tudja mindenki, hogy milyen tempóba kell interpretálni egy darabot. És van még egy nagyon fontos levele Beethovennek, amit a kiadójához ír már a 9. szimfónia kapcsán, hogy kérem, hogy várják meg azt a levelemet, amiben az összes metronóm szám benne lesz, mert az, hogy Berlinben nagy sikere volt a 9. szimfóniának, azt én, mármint Beethoven, annak tudom be, hogy elküldtem a metronóm számokat, és tudták, hogy milyen tempóba kell játszani, és egy másik növendéke pedig leírja szintén, hogy egy olyan előadásról, amikor Beethoven művet valaki játszott, és ő azon nem volt jelen, hogy az volt az első kérdés, hogy milyen tempóban játszotta. Tehát, hogy ez neki igenis nagyon fontos, mint a dinamika, mint a tempójelzések.

0: Roger Norrington vezényletével hallottak részletet Beethoven első szimfóniájának második tételéből. Most folytatjuk a beszélgetést Győr Iványi Rád Györggyel Beethoven szimfóniáinak előadásmódjáról. A szerző szerint fontos a megfelelő tempóválasztás, de mit nevezhetünk megfelelő tempónak? Hiszen a korabeli hangszereknek, köztük a fortepiánónak is, közel fele annyi volt a rezonanciája, mint a mai hangszereké. Vajon mennyire érvényes a korabeli tempó a mai közízlés számára? Kérdezem a karmestert.
1: Ez nagyon érdekes kérdés, köszönöm szépen, hogy erről tudok beszélni, mert én igyekeztem az összes Beethoven szimfóniát a saját tempójába előadni, és úgy gondolom, hogy a szélső tételek és a szkercók azok abszolút is könnyen játszhatók abban a Beethoven-i tempóban, amit benne leírták. És hogy a második tétel mindig az az egyetlen olyan pont, ahol egyszerűen nem tudok olyan gyors lenni, mint ahogy Beethoven előírja. Sok minden fölmerült bennem, többek között ugye ő zongorán komponált, és egy fortepiánon leütött hang az gyakorlatilag hamar elhal. És lehet, hogy emiatt ő neki egy egészen más elképzelése volt ezekről a tempókról. Egyszerűen azért, mert a mai hangszerek már sokkal tovább is szépen csengenek, ki lehet élvezni a csengésüket. Ennek ellenére persze megpróbálok közelíteni, de ez egy alapvető probléma. Még egy nagyon érdekes probléma vetődött föl egyébként ezeknél az olvasmányoknál, és amiben a könyvről is írok, és most jövőre először ki is fogom próbálni, hogy ugye Beethoven 4. szimfónia az egy közismerten kamerisztikus darab, tehát az is abból a periódusból származik, amikor Josephinnel éppen jó kapcsolatot ápolt, tehát egy nagyon boldog zene is, meg két fúvola helyett csak egy fúvola van benne, amit szintén egy ilyen kamara jelleget ad a darabnak. Viszont nagyon érdekes, hogy ezt a darabot Beethoven idejében előadták duplázott zenekarral. 20 első hegedű és 20 második hegedű játszotta, és még a timpanit is megduplázták, tehát két szed timpani játszott, 4 trombita, 4 kürt, 4 fagot, egy ekkora zenei apparátussal játszották el. Valószínű, hogy Beethovennek azért tetszhetett ez a nagyszabású előadás, tehát hogy óvatosan kell bánni azért avval, hogy attól leszünk-e autentikusak, hogy korabeli hangszereken meg kis zenekaron játszunk, ugye azt hiszem 6 hegedű játszotta eredetileg a Beethoven 3. szimfóniáját. Hozzáteszem, hogy azt hiszem két próbával, még most is nagyon nehéz lenne egy tisztességes előadást létrehozni, nem úgy, hogy akkor még nem is ismerték a darabot.
0: Említett, hogy Beethoven mennyire intellektuális zeneszerző volt, hogy szöveges előadói instrukciókat is adott. Ezeknek mi a szerepük?
1: Szintén nagyon fontosnak tartom, hogy Beethoven már az a szerző, akitől talán a legmesszebb áll a szórakoztató zeneírása. Valószínű, hogy minden művét már avval a szándékkal írta, hogy avval valamilyen érzelmet, vagy valamilyen gondolatot kifejezzen, és plusz ehhez még vegyük hozzá azt, hogy intellektuálisan fölébressze a hallgatóságnak a figyelmét. Ez különösen például a vonós négyeseire igaz. Ott kifejezetten olyan ötletek vannak, amit csak olyan emberek érthetnek, akik vagy játsszák is a darabot, vagy olyan füllel rendelkeznek már, hogy kihallják ezekből a dolgokból. Most képzeljünk el kortársakat, akik ezt hallották. Nekem az egyik ilyen Beethoven-nek kapcsolatban a legszebb példa, ami a könyvben is szerepel, egyrészt Goethe esete a Beethoven 5. szimfóniával. Ugye Goethe-nek Mendelssohn játszotta el zongorán a 5. szimfóniát, és hát Goethe teljesen a hatása alá került, hogy hát ez még így zongorán is milyen hihetetlenül felkavar, és milyen lehet ez zenekaron, de ami még jobb, a Berlioz elcipelte a tanárát, Lesőrt az előadásra, amikor Párizsba először bemutatták a Beethoven 5. szimfóniát, és hát a Lesőr, aki abszolút Beethoven ellenes volt, meghallgatta az előadást, és Berlioz utána találkozott tanárával, és akarta kérdezni, hogy mi volt a véleményes. Lesőr azt mondta, hogy hát hagyjon most engem békén, majd holnap megbeszéljük. És másnap találkoztak, és akkor a Lesőr teljes azt mondta, nem, hát nem szabad ilyen zenét írni, hát ez olyan felkapavaró, hogy amikor föl akartam tenni a kalapot a fejemre, akkor nem találtam a fejemet, és hát ilyen zenét nem szabad írni. És erre Berlioz állítólag azt válaszolta, hogy ne aggódjon, mester, nem is fognak egy darabig ilyen zenét írni.

0: Győr Iványi Rád Györggyel, a Beethoven szimfóniái című könyv szerzőjével beszélgettem. A mai összhang Beethoven 5. szimfóniájának első tételével zárult, ezúttal a bécsi filharmonikusok előadásában Simon Rattle vezényletével. Hangmérnök kollégám Mátyus Otto nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztőt Csík Gabriellát hallották.
1: Tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 12 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Berente Marian. Az ország egyik legnagyobb vasúti fejlesztéséről döntött a kormány. A Baross Gábor program részleteit a jövő héten ismertetik, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt héten Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter már elmondta, hogy az Európai Uniós források jelentős részét vasútfejlesztésre, elsősorban a járművek megújítására és a szolgáltatás javítására szeretnék fordítani. A Magyar Közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett útfelújításba, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózat kétharmada van rossz állapotban. A tárcavezető emlékeztetett, az elmúlt években kétszer annyit költött az Orbán kormány propagandára, mint az országos közutak felújítására. 2024-ben mindössze 18 milliárd forintot fordítottak az egész ország fő- és mellékútjainak felújítására. A MOL szerint nem kell extra kőolajtartalékot felhalmozni, mert elegendőek a hazai stratégiai készletek. Az olajipari társaság hangsúlyozta, mind a kőolaj, mind az abból készült termékek esetében mintegy 87 napnyi készlet van, az Európai Unió által elvárt 90 naphoz képest. A fennmaradó 3 napot termékcserékkel a következő hetekben feltöltik. Hozzátették, hogy a hazai üzemanyagárak a régiós átlagnak megfelelőek. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is tárgyalhatnak hétfőn és kedden. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napi rend előtt. Idén is fogad beteg vagy gyógyuló gyerekeket a zalaszabari Erzsébet tábor. Hétvégente a családi turnusokban csaknem 1000 gyerek pihenhet együtt a szüleivel. A táborozók között szív- és érrendszeri betegséggel, égési sérülésekkel, daganatos megbetegedéssel, valamint értelmi fogyatékossággal élő gyermekek is vannak. A programokon a többi között beltéri csúszdákat, gokartot és interaktív játékokat is kipróbálhatnak a gyerekek. Mintegy 200 ezeren támogatták az Ökumenikus Segélyszervezet nyári táborait. Több mint 90 millió forint felajánlás érkezett 1000 rászoruló gyermek táboroztatására. Az ország északi és déli hátrányosabb helyzetű régióiban található intézményeik támogatottjai számára 18 helyszínen 33 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort és élményprogramot szerveznek. Holnaptól vasárnapig minden a halak körül forog Mohácson. A Dunamenti Halfesztiválon főzőversennyel, koncertekkel, hagyományőrző és gyermekprogramokkal, valamint kézműves vásárral várják az érdeklődőket. A fő esemény a halfőzőverseny szombaton lesz, másnap pedig sváb felvonulást tartanak, mintegy 1500 hagyományőrző közreműködésével. A Dunántúlon esik az eső, másutt többnyire felhős az ég. Délután fokozatosan csökken a felhőzet és sokfelé kisüt a nap, de még előfordulhatnak futó záporok, erős széllel kísért zivatarok. Délután 30-35, késő este 19-26 fok várható.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Litara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
4: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
5: Élő, egyszeri, megismételhetetlen. Minden koncert egy különleges találkozás. Egy olyan pillanat, amely csak az előadók és a közönség jelenlétéből születik meg. Legyen részese a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus új évadának. Váltson bérletet hangversenyeinkre. Kodály Filharmónia Debrecen. Élő, egyszeri, megismételhetetlen.
1: Reklámot hallottak. Népzene újra gombolva.

0: Bánatimban, hogy az enyém nem lett.
1: Magyar szováti dallamok szóltak Zolnai Sára népdalénekes nemrég megjelent első lemezéről. A mai adásban ezt az új, autentikus mezőségi népzenét tartalmazó albumot mutatjuk be. Köszöntöm a hallgatókat, Kubinyi Júlia vagyok, a Bartók Rádió Népzene újra gombolva című nép- és világzenei adását hallják. Zolnai Sára bemutatkozó albumának címe Közösen. A belső mezőségi magyar szovát népzenéjéből merítkező kiadványon Sára énekhangja, valamint Dezső Balázsné Kádár Erzsébet magyar szováti hagyományőrző énekes asszony énekhangja lép párbeszédbe. Az album szép példája a generációk találkozásának, a régiektől kapott örökség továbbadásának. Előadói attitűdjüket a bensőségesség és a természetesség jellemzi, énekeiket az egymásra figyelés, a közös megszólalás varázslatos ereje járja át. Most a Közösen és az Esős című felvételekkel folytatjuk a népzene újra gombolva adását.

Dolgok közösen születtek, közösen maradtak fenn, és ma is közösen kelnek életre. A lemezen az énekeket három fős vonós zenekar, Hegedű Brácsa Bőgő kíséri hagyományhű megszólalásban. Ifjabb Kodoba Martin Florin, Szakács Kristóf és Szabó Szilárd a mezőségi hagyományos népzene hiteles képviselői. Tudásukat részben családi örökségként kapták, részben pedig idős mesterektől sajátították el. Egy hosszabb összeállítással, a Boldog Szomorú című felvétellel zárjuk mai adásunkat. Zolnai Sára Közösen című albumának részletét hallhatják.

0: Népzene újra gombolva mai adásában Zolnay Sára első lemezét mutattuk be. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az elhangzott műsort újra meg tudják hallgatni a mediaclick.hu oldalon. Búcsúzik a műsor szerkesztője Török Ferenc és a hangmérnök Glázer Péter nevében a műsorvezető Kubinyi Júlia.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus.
2: 12 óra 35 perc.
1: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Claudio Monteverdi Orfeo. Az öt felvonásos opera átdolgozását hallják énekhang nélkül. Előadja Anna Schall cink és blokkflőte, Lion Burney viola da gamba, Bertram Burkert elektromos gitár, Goran Stefanovic harmonika és Elina Albach orgona és csembaló. A felvétel Schwetzingenben a Mozart teremben 2026. április 28-án készült.

0: Kedves hallgatóink, Claudio Monteverdi Orfeo című öt felvonásos operájának átdolgozását hallották ének hang nélkül. Előadta Anna Schall Cink blokkflőte, Lion Burney viola da gamba, Bertán Burkert elektromos gitár, Goran Stefanovic harmonika, valamint Elina Albach orgona és csembaló. A felvétel Schwetzingenben a Mozart teremben 2026. április 28-án készült.
1: Műsorajánló. Ma este Franz Schmidt a Hét pecséttel ellátott könyv című háromrészes oratóriumát hallgathatják meg. A jelenések könyve elevenedik meg a szöveg alapján. Előadják énekes szólisták, a Közép-Német Rádió Lipcsei Énekkara, az Észak-Német Rádió Énekegyüttese és az Elbphilharmonie Zenekara. Vezényel Manfred Honeck. Oratórium. Ma 20 óra 7 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk koncert közvetítésünket. A Bajor Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítjük Christoph von Dohnányi vezényletével. Közreműködik Herrik Wiese fuvolán és Tobias Fogelmann oboán. A felvétel Münchenben a Herkules teremben 2019. január 18-án készült. Elsőként Charles Ives műve hangzik föl, a megválaszolatlan kérdés.

Charles Ives a Megválaszolatlan kérdés című művét hallották. A Bajor Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítjük vezénnyel Christoph von Dohnányi. Ligeti György fuvola oboa kettős versenye következik. A két szólista Henrik Wiese fuvola, Tobias Fogelmann oboa.

Ligeti György Fuvola Oboa kettős versenyét hallották. A Bajor Rádió szimfonikus zenekara játszott Christoph von Dohnányi vezényletével. A két szólista Henrik Wiese és Tobias Fogelmann volt. Előadásukban ráadásként most hallgassák meg Wilhelm Friedemann Bach G-dur szonátájának részletét.

Wilhelm Friedemann Bach G-dur szonátájából hallottak részletet. Henrik Wiese fuvolán Tobias Fogelmann oboán játszott. Kedves hallgatóink, a Bajor Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítjük felvételről Münchenből, a Herkules teremből. A felvétel 2019-ben készült. A karmester Christoph von Dohnányi. Befejezésül hangozzék föl Pjotr Csajkovszkij 6. patetikus szimfóniája, opusz 74.

0: Csajkovszki 6. patetikus szimfóniáját hallották. Kedves hallgatóink, a Bajor Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítettük, vezényelt Krisztóf von Dohnányi. Közreműködött Fuvolán Hendrik Wiese, oboán Tobias Fogelman. A felvétel a müncheni Herkules teremben 2019. január 18-án készült. A szerkesztő Ottmár Dávid nevében is köszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló.
2: First Night of the Proms. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, július 17-én 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió, több mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Illés Anna. Az ukrán parlament kinevezte az új kormányfőt, Szerhír Korecki eddig az állami energetikai vállalat vezérigazgatója volt. A szavazás előtt elmondott beszédében a legfontosabb feladatnak az ország védelmét, a gazdasági stabilitás megteremtését és az uniós integrációt nevezte. Szerhír Korecki az Ukrajna elleni orosz katonai támadás kezdete, 2022 óta az ország harmadik miniszterelnöke. Nem valószínű, hogy a közeljövőben újraindulnak az ukrajnai béketárgyalások, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitri Peszkov ugyanakkor azt mondta, hogy Moszkva továbbra is nyitott az egyeztetésekre. Hozzátette, a kijevi kormány átalakítása önmagában nem változtat a helyzeten, amíg Ukrajna nem hoz a békés rendezést szolgáló lényegi döntéseket. Oroszország korábban többször elutasította az ukrán tűzszüneti javaslatokat arra hivatkozva, hogy azokkal Kijev csak időt nyerne, de nem jelentenének tartós egyességet. Óriási jelentőségűnek nevezte a magyar külügyminiszter az ukrán minisztertanács kisiskolák finanszírozásáról szóló rendeletét. Orbán Anita szerint ez az első jelentős lépés a júniusi magyar-ukrán megállapodás óta. A rendelet biztosítja, hogy az ukrán mellett uniós nemzetiségi nyelven is oktató kisiskolák állami finanszírozása akkor is megmaradjon, ha csökken a tanulói létszám. Ez azt jelenti, hogy az érintett intézményeknek nem kell bezárni a kevés diák miatt. A Magyar Közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett útfelújításba, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózat kétharmada van rossz állapotban. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy az elmúlt években kétszer annyit költött az Orbán kormány propagandára, mint az országos közutakra. 2024-ben mindössze 18 milliárd forintot fordított az ország fő- és mellékútjainak felújítására. Drónokkal figyeli majd a MÁV a nagyobb vasúti területeket. A vasúttársaság kísérleti programot indít, hogy minél hamarabb észlelje az illetéktelen behatolókat és a rongálásokat. Hegyi Zsolt vezérigazgató szerint az intézkedésre azért van szükség, mert megszaporodtak a belépések a tiltott vasúti területre, és egyre többen másznak föl szerelvények tetejére, ami életveszélyes. Az egyiptomi művészek alkotói munkásságát mutatja be a Szép Művészeti Múzeum új kiállítása. Az örökké valóság megörökítése tárlat holnap nyílik meg, és mintegy 140 műtárgyon keresztül enged betekintést az ókori egyiptomi alkotók világába. A kiállítás különlegessége, hogy modern természettudományos vizsgálatok és digitális technológiák segítségével a művek készítésének folyamatát is bemutatja. Egyre több felé kisüt a nap, és már csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka 15-21, napközben 30-36 fok várható.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
6: David Frey, Valery Szokoló, Sergej Malov, Motusz és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
7: Lendületes csütörtök délutánt kívánok a kedves hallgatóknak, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, a hangmérnök Padi Géza, én Szejlő Dénes vagyok. Schuberttel indítjuk a mai muzsikáló délutánt, az Opus 100-as Ezzur Trio harmadik tételét, Imogen Cooper, Rafael Oleg és Sonja Wider Atherton játsza.

Schubert S-dur triójának harmadik tételét hallottuk, ez volt a Scherzando, Imogen Cooper, Rafael Oleg és Sonja Wider Atherton előadását élvezhettük. Thomas Augustin Arne Rosamund című operájának részlete következik. Érdemes tudni ezzel az operával kapcsolatban, hogy az első előadáson, a premiéren a család is fellépett, a zeneszerző testvére énekelte az egyik főszerepet, és a többi családtag is dalra fakadt. Hát szép ez. Az opera, mint családi vállalkozás. Felvett egy-két kérdést, de hát végül is, hogyha működik, akkor működik. Henry király áriája következik, Ian Bostridge énekel, az English Concert játszik vezényel, Bernard Labadie.

Hogyha ilyen szépen énekelt a kedves testvér, akkor mindent megbocsájtunk. Thomas Augustin Arne Rosamond című operájából szólt, Henry király áriája, Ian Bostridge énekelt, az English Concert játszat vezényelt Bernard Labadie. Most Robert Schumann 6 kanonikus etüdjéből szól 2, eredetileg pedálzongorára komponálta Schumann ezeket a darabokat, ezeket az etüdöket, aztán átírta Claude Debussy, hogy játszható legyen. Hát furcsa dolog ez a pedálzongora, olyan, mintha a zongorának és az orgonának lenne valami furcsa közös gyereke, szerencsére kiment a divatból. Hát most lehet, hogy megbántottam a pedálzongoristákat, akkor tőlük elnézést kérünk. Simon Izabella és Várjon Dénes előadását halljuk.

Robert Schumann 6 kanonikus etüdj sorozatából szólt 2, az 5. és a 6. etüdöt játszotta Simon Izabella és Várjon Dénes. Hát ugye beszéltünk arról, hogy eredetileg ezek a darabok pedál zongorára komponálódtak, hogy csúnyán mondjam. Egyébként ennek a pedál zongorának érdekes története van. Az orgonisták gyakorlási igényéből nőtt ki. Ugye fontos volt az, hogy ők is tudjanak otthon gyakorolni, hát nem lakhattak szegények egy templomban. Úgyhogy létrejött ez a furcsa szendvics orgona, ami közé bebedugdosták a lábukat a zongoristák. Minden esetre furcsa hangszer, de mondjuk látványnak nem utolsó. Érdekes, érdekes egy ilyen. Jöjjön most Mozart D-dur divertimentója, kőjegyzékszáma 131. Ez a darab is érdekes, már csak abból a szempontból is, hogy Mozart különlegesen 4 kürtöt használ ebben a divertimentóban, ami mindenképpen unikum, mármint a kürtök tekintetében 2 vagy 3 szokott használni maximum. Rossz hírem van, a 4. tételt halljuk, ebben nincsen kürt. Az Orpheus kamarazenekar játszik.

Mozart D-dur divertimentójának negyedik tételét hallottuk, az Orpheus kamarazenekar játszott. Úgy bereklámoztam a kürtöket, hogy megjött hozzá az étvágyam. Hallgassuk meg az ötödik tételt is.

0: Mozart 131-es köhűjegyzék számú D-dur divertimentójának hallottuk, végül a negyedik és az ötödik tételét is az Orpheus kamarazenekar játszott. 4:05.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Lemezajánlóval folytatjuk. Anna Lucia Richter új lemezéről fogunk beszélni, amelyen a Fiú csodakürtje válogatott dalai és a gyermekdászdalok hangzanak el. A koncepció a végzet különböző arcait mutatja meg, erre utal a cím is, amely így szól: Mahler, Songs of Fate. A groteszk népi színezetű Fiú csodakürtje dalok mellé a bensőséges, visszafogottan előadott gyermekgyászdalok kerültek, mint ahogyan azt már említettem, és a kritikák pedig külön méltatják Richter árnyalt, pátoszmentes megszólaltatását és a kamarazenei ilyen reagáló kölni együttest. Hát hallgassuk akkor ezt a pátoszmentes előadást és a kamarazenei ilyen megszólaló zenekart. A gyermekgyászdalok sorozatból szól, vagy a ciklusból szól a Most értem én című dal, a Gürzenich Orchester Köln játszik, a szólista tehát Anna Lucia Richter.

Gustav Mahler gyermekgyászdalok ciklusából szólt egy dal, Most értem én címmel, a Gürzenik Orchestern Köln játszott, énekelt Anna Lucia Richter. Ezután jó jönne valami kevésbé vidám darab, de nem ez jön. Úgyhogy ugrunk egy nagyot, Lehár Ferenc arany és ezüst keringője szól, a bécsi Johann Strauss zenekar játszik vezénnyel, Willy Boszkowski.

Lehár Ferenc arany és ezüst keringőjét hallottuk a bécsi Johann Strauss zenekar előadásában Willy Boszkowski vezényelt. Luigi Cherubini ezdur vonós négyesének harmadik tétele következik, a Quartetto David játszik.

Luigi Cherubini numero 1-es S-dur vonós 4-esének harmadik tételét hallottuk, ez volt a Scherzo, a Quartetto David játszott. Nyugodt zene volt ez, kellemes volt hallgatni. Nem is gondolnánk, hogy Cherubini milyen hirtelen haragú ember volt. Hector Berlioz emlékirataiban ír egy jelenetről, amikor elkezdte őt kergetni a konzervatóriumi könyvtárban, annyira felidegesítette Cherubinit, és hát az dühromomot kapott, és meg nem állt, amíg el nem kapta őt. Kíváncsi vagyok, hogy Berlioz mivel borította ki ennyire Cherubinit. Mondjuk Berlioz sok más zeneszerzőt is kiborított, de hát ezt már nem fogjuk megtudni. Glazunov albumlap című művét játsza most Takaya Sano és Tomoyuki Hasegawa.

0: Alexander Glazunov albumlap című művét hallottuk Takaya Sano és Tomoyuki Hasegawa előadásában. 16 óra múlt 2 perccel.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Csak lazán kapcsolódik a klasszikus zenéhez, de jó tudni, hogy nem lesz most Balaton átúszás a hétvégén. Azt írják a szervezők, hogy a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrfőkapitány egyetértésével úgy döntöttünk, hogy a 44. Balaton átúszást a 2020. évi július 18.-19. hétvégén nem tartjuk meg. Szóval, akik neveztek, de nem volt kedvük menni, azok most megúszták. De lesz lehetőség még megúszásra, 2026. július 25-ére írták ki az új időpontot, reméljük akkor majd tényleg megtartják. Kapcsolódunk azért ehhez a sporteseményhez, vagy sporthírhez, kulturális módon Goethe Tavon című versét halljuk Gábor Jáni Klára előadásában, a fordító Szabó Lőrinc.
2: Friss étek, új vér a szabad természet én nekem. Megszívom vele magamat, s ő ringat édesen. Evező lüktet, hapsuhog, visz a víz fölfelé, és hegyek, égik havasok jönnek utunk elé. Szem, szemem, mi bánt ma téged? Aranyálmok visszatértek, hess! Ragyogtok, de nekem szebb az élő szerelem. Csillag ezre gyullad, és libeg a habokon már. Puha ködbe fullad körben a tornyosuló táj. Reggel üde szárnya járja az árnyas öbölt. S érik-e, nézi magát a tóban a parti gyümölt.

József Haydn G-dur hegedű versenyének első tételét hallottuk Kalló Zsolt és a Capella Savaria előadásában. Előtte pedig Goethe verse szólt Szabó Lőrinc fordításában és Gábor Jáni Klára előadásában. Hubay Jenő virágreget ciklusából szól most a Zefír Szecsődi Ferenc Jáczik hegedűn Kassai István zongorán.

Így nyaral egy magyar hegedűművész zeneszerző, Hubay Jenő Virágrege ciklusából szólt a Zefir, Szecsődi Ferenc és Kassa István előadását hallottuk. Azért mondtam, hogy így nyaral egy magyar hegedűművész zeneszerző, mert ez a Virágrege 1889-ben született egy tátrafüredi nyaralás idején, Hubay szó szerint üdülés közben komponálta ezt a ciklust. Hát van, aki nem tud kikapcsolni, de milyen jó, hogy nem tudod kikapcsolni. Ez esetben milyen jó. João Domingos Bom Tempo első szimfóniájának negyedik tétele következik, a portói klasszikus zenekar játszik.

Bomtempó első szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, a Portói Klasszikus Zenekar játszott. 1809-ben lényegében ez a szimfónia teremtette meg a klasszikus szimfónia műfaját Portugáliában, és amikor 1810-ben Párizsban bemutatták, akkor az akkori kritika szerint Bomtempó zenéje olyan újnak tűnt, mint ma egy kortárs mű, legalábbis ilyeneket olvastam. Hát ezzel lehet, hogy vitatkoznék egy kicsit, időnként azért ketté fűrészelnek egy zongorát a színpadon, annyira biztos nem volt új. De maradjunk a régi zenéknél, Vivaldi egyik motettája következik, ezt hallgatjuk meg a játék előtt.

0: Antonio Vivaldi egyik motettáját hallottuk, Sumi Cho és az Amsterdami Concertgebouw zenekara előadásában. Maradjanak velünk, játékkal folytatjuk a műsort.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
4: Élő, egyszeri, megismételhetetlen. Minden koncert egy különleges találkozás. Egy olyan pillanat, amely csak az előadók és a közönség jelenlétéből születik meg. Legyen részese a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus új évadának. Váltson bérletet hangversenyeinkre. Kodály Filharmónia Debrecen. Élő, egyszerű, megismételhetetlen.
5: David Frey, Valery Szokolov, Szergej Málov, Motusz és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk tehát a játékhoz a mai muzsikáló délutánban. Mondom, mit lehet nyerni. Van két koncertre páros belépünk, és van egy tárgynyereményünk is. Július 18-án szombaton 19 órakor gyulakeszi Csigó Malom a helyszín, a Sonus Cordis vonos négyes és Langer Tamás ütőhangszeres művész hangversenye lesz, Bach, Debussy, Bartók, Prokofjev és mások műveit erre a formációra Magas Langer Tamás átdolgozás, szóval, hogy ő dolgozta át a darabokat. És szintén július 18-án szombaton, de 20 órakor az Opus Jazz Klubban a Balázs József Quintet lép fel. Balázs Józsefről azt írják, hogy a hazai középgeneráció egyik legnevesebb billentyűse, aki az etno jazz világában és a műfaj fősodrában egyaránt otthonosan mozog. És akkor van egy tárgynyereményünk, ez is egy jazz CD, Ivi Filippu és Robert Lukácsú közös CD-je, egyikük vibrafon, marimba és énekművész, másikük nagybőgőn játszik. Ezek tehát a választható nyeremények, és mondom az elérhetőségeinket is, 0630 30 30 160 az SMS számunk, muzsikálódélutánkukac.radio.hu az e-mail címünk. A játékzenénk pedig Gioacchino Rossini Tell Vilmos című operájának nyitánya lesz. Az opera cselekménye során Tell Vilmos a fia fejéről lévő, hát a fia fejénél lévő tárgyat célozza. Íjjal a kérdésünk az, hogy mit talál.

Megadok három lehetőséget. A. Körtét, B. Almát, C. sajnos egyiket se, a szegény fiát. Tehát ez a három lehetséges válasz. Mit talál el Tell Vilmos a fia fejéről? Körtét, almát, vagy egyiket se, hanem a szegény fiút. Jó játékot kívánok!

Gioachino Rossini Tel Vilmos nyitányát játszotta a római Santa Cecilia Akadémia zenekara, Myung-Hung Chang vezényelt. Játszottunk, a kérdésünk az volt, hogy Tel Vilmos mit talál el? Almát, körtét vagy szegény fiút? Szerencsére az almát, az se lett volna baj, hogy a körtét, a C válasz az sehogy se lett volna jó. De szerencsére a B volt a helyes megfejtés, rengetegen írtak, mondom a szerencsés nyerteseket, Humvári György, Tillinger Péter és Komenci Lenke. Ők örülhetnek a választott nyereményeknek, gratulálunk nekik és mindenkinek, aki helyes megfejtést küldött. Köszönjük, hogy ilyen sokan játszottak velünk. Érdekes, hogyha könnyű a kérdés, akkor rengetegen írnak. Akkor is lehet írni, amikor egy kicsit nehezebb. Nos, nézzük, mi következik. Ludwig van Beethoven C-dur zongora versenyének második tétele következik, ez a Largo, Schiff András a szólista, a Dresdai Állami Zenekar játszik.

Ludwig van Beethoven opusz 15-ös C-dur zongora versenyének második tételét hallottuk, ez volt a Largo, Schiff András volt a szólista, a Dresdai Állami Zenekar játszott, Bernard Haitink vezényelt. A hírek előtt még süt-süt, jönnek a banditák, Johann Strauss zenéje következik.

0: Ez elsült. Johann Strauss banditány galopját játszotta a Budapesti Fesztivál zenekar, Fischer Iván vezényelt. Kedves hallgatóink, érdemes velünk maradni, a hírek után ismét Rossinivel folytatjuk. 17 óra van.
1: Híreink következnek. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Illés Anna. Feljelentést tett az oktatásban használt kréta rendszer ügyében a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Tanács Zoltán tárcavezető elmondta, miután átnézték az elmúlt évek szerződéseit, megállapították, hogy az előző kormánya versenyhelyzetet mellőzve hozta helyzetbe a szállítót, az állam számára nagyon előnytelen feltételekkel. 2019 után több mint 100 milliárd forintot fizettek ki a kréta és a Neptun, valamint a közigazgatásban használatos iratkezelő Poseidon rendszerre. A beszállítókról Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, hogy Fausz Zoltán és Palkovics László volt miniszter érdekeltségi körébe tartozó cégekről van szó. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi, kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Az akcióba a szociális és igazságügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedés biztonságról. A rendőrség továbbra sem küld SMS-ben értesítést közlekedési bírságról. Az ORFK arra figyelmeztet, hogy ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkozva küldenek egy a bírság befizetéséhez és az ügyintézéshez szükséges linket. A csalók azonban ezen keresztül megszerezhetik az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség mindenkit arra kér, hogyha ilyen SMS-t kap, törölje az üzenetet. Az egyiptomi művészek alkotói munkásságát mutatja be a Szép Művészeti Múzeum új kiállítása. Az Örökké Valóság megörökítése című tárlat holnap nyílik meg, és mintegy 140 műtárgyon keresztül enged betekintést az ókori egyiptomi alkotók világába. A kiállítás digitális technológiák segítségével a művek készítésének folyamatát is bemutatja. Új műsor struktúrával várja a nézőket szombattól az M1. Az első tematikus hétvégén nemzetközileg elismert női alkotók filmjeit vetíti a csatorna. Szombaton Enyedi Ildikó, az Én 20. századom és a Simon Mágus című filmje.

0: híreket hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
1: Megyünk tovább. Csík Gabriella zenei szerkesztő és Padi Géza hangmérnök nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál továbbra is Szejlő Dénes, és ígértem Rossinit, és jön is Rossini. A Korintosz ostromanyitány szól. A Filharmónia zenekart Lamberto Gardelli vezeti.

Rossini Korintosz ostroma nyitányát hallottuk, a Filharmónia zenekar játszott, Lamberto Gardelli vezényelt. Most pedig Prokofjev következik, a D-dur szonáta második tétele szól hamarosan, fuvolára és zongorára komponálta Prokofjev ezt a művet a második világháború kellős közepén, ugye második világháború kellős közepén egy D-dur szonáta fuvolára és zongorára, olyan, mintha ellensúlyozni akarta volna azt a sok borzalmat, ami a második világháborúban történt, és egyébként jól sikerült ez a szonáta, ott volt a bemutatón David Oistrakh is, akit annyira lenyűgöző ez a mű, hogy rávette Prokofjevet, hogy készítsen belőle hegedű változatot, így készült el a népszerű hegedű darab is. Hát gyakorlatilag a hegedűsök ellopták ezt a szonátát. Mi most azonban maradunk az eredetinél, Emmanuel Pályű és Steven Kovácsevics játszik fuvalán, illetve zongorán.

A hegedűs lennék, én is lopnám. Szergej Prokofjev D-dur szonátájának második tételét, a szkercót hallottuk. Emmanuel Pályű volt a fuvolista, Steven Kovacevic volt a zongorista. Verdi műve következik, a Missa Solenne című műből, vagy miséből szól. A negyedik tétel, Gloria in Excelsis Deo.

Giuseppe Verdi Missa Solenne című művéből szólt részlet Gloria in Excelsis Deo. Eldar Aljev énekelt, a milánói Giuseppe Verdi szimfonikus zenekar játszott, vezényelt Riccardo Sai. A 100 évvel ezelőtt írták rovat is a küszöbön van, előtte azonban még egy kis trombita zenét hallgatunk. Johann Samuel Endler D-dur szvitjének második tételét Reinhold Friedrich és barátai előadásában halljuk.

0: Endler D. Dur szvittjének második tételét hallottuk Reinhold Friedrich és barátai előadásában, a Capella Istropolitana játszott. 6:30 lesz 2 perc múlva.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Ez itt már a 100 évvel ezelőtt írták rovat. 100 évvel ezelőtt napra pontosan, tehát 1926. július 16-án a Budapesti Hírlap című újságban jelent meg egy cikk, Operaest az állatkertben címmel. A Filharmoniai Társaság tagjaiból alakult zenekar kísérletével július 16-án pénteken este 8 órakor operaestet rendez az állatkertben, amelyen a Mignont, a Lammermuri Luciát és a Bohém Élet első és harmadik felvonását

és itt bővelkedünk a nevekben, válasszunk egyet, mondjuk Relle Gabriella nevét, aki 1902-ben született Budapesten, drámai szoprán lett később, a Zeneakadémián tanult, és már főiskolásként 22. éve előtt a Magyar Királyi Operaház színpadán debütált Elsa szerepében, Wagner Lohengrinjében. Eredeti neve Reich volt, férjezett nevén Grósz Mihálynéként is említik a források. Pályáját gyakorlatilag végig az operához, az operaházhoz kötötte, később Budapesten visszafogott magánéletet élt, egészen 1975-ig, akkor hunyt el. Későbbi karrierjében az operáz egyik meghatározó lírai, drámai szopránjaként tartották számon, rengeteg szép szerepet énekelt, és nem csak itthon lépett fel, hanem vendégszerepléseivel külföldön is nagy sikert aratott, ugyanakkor hozzáteszik a források, hogy mindvégig igazából nála a fókuszban a Budapesti Operaház maradt, ahol hosszú éveken át a társulat egyik pilléreként működött. Most Massenet Thaïs című operájából szól a címszereplő áriája, a második felvonásból a szólista Relle Gabriella.

Na, hogy tetszett a kedves hallgatóknak? Jules Massenet Thais című operájából szólt, a címszereplő áriája a második felvonásból. Relle Gabriellát hallottuk, ő volt a mai 100 évvel ezelőtt írták rovatunk főhőse, a Magyar Állami Operaház zenekara játszott Kóródi András vezényelt. Mozart következik, a B-dur hegedű verseny első tételét, Pauk György szólójával halljuk, a Liszt Ferenc Kamara zenekar kíséri.

Wolfgang Amadeus Mozart P-dur hegedű versenyének első tételét hallottuk Pauk György és a Liszt Ferenc kamarazenekar előadásában. Most jöjjön Camille Saint-Saëns opusz 167-es szonátája, van 166-os is és 168-as is, azért mondom így, mert ez a három gyakorlatilag egy csokorba tartozik. Egy 1921 áprilisi levelében úgy fogalmazott, utolsó tartalékait arra fordítja, hogy olyan hangszereknek adjon saját irodalmat, amelyeket a zeneszerzők korábban kevésbé vettek komolyan. Így született meg a korábbi oboa szonáta, ez a klarinét szonáta, és később pedig a fagott szonáta. Hát egy kicsit sajnálom, hogy mondjuk a részhúvósok felé nem fordult, de hát örülök, hogy legalább ezek a darabok megszülettek. Eredetileg még egyébként egy angol kürt darabot is tervezett a sorozathoz, de sajnos arra már nem maradt ideje. Hallgassuk most tehát ennek a 167-es szonátának, a klarinét szonátának a negyedik tételét Richard Stolzmann előadásában.

Camille Saint-Saëns Opus 167-es szonátájának negyedik tételét hallottuk. Ez volt az utolsó tétel. Jó volt hallani ezeket a nyugodt dallamokat itt a végén. Egy kicsit olyan volt, mintha megismerkedhettünk volna az idősebb Camille Saint-Saëns-szal. Richard Stolzmann és Irmán Vaiselio előadását hallottuk. Írja az Útinform, hogy az M0-ás autóúton a déli szektorban Gyál közelében az M4-es autóút felé korábban több jármű koccant, a 31-es kilométernél már a leállósávon állnak az autók, de így is jelentős torlódás alakult ki, amely a délutáni erős forgalom miatt csak lassan oszlik fel. Vezessenek óvatosan és vigyázzanak egymással az utakon. Handel következik, a D-dur szonáta második tételét Hiro Kurosaki és William Christie előadásában halljuk.

Handel D. Dur szonátájának második tételét Hiro Kuraszaki és William Christie előadásában hallottuk. A műsor végén jöjjön egy kis Csajkovszki, a hagyjuk, tovább idézünk.

0: Csajkovszki Hattyúktava című balettjéből szólt az első felvonás részlete. A keringőt hallottuk, a bécsi filharmonikusok játszottak, vezényelt Gusztávó Dudamel. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai muzsikáló délután. A kollégáim, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Padi Géza nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, Szejlő Dénest hallották.
1: Műsorajánló. Fergeteges nyitó hangverseny a BBC nyári fesztiváljáról. Copland, Gershwin, Ravel, Josephine Stephenson és Gerald Finzi alkotásai csendülnek fel. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, július 17-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. A jazz legendák adásában Thelonious Monk szerzeményeiből válogatunk. Az amerikai zongorista és zeneszerző a jazz egyik legmeghatározóbb alakja volt, egyedi improvizációs stílussal rendelkezett és számos művet tett a standard jazz repertoárba. Jazz legendák. Thelonious Monk pénteken 23 órakor a Bartók Rádióban. First Night of the Proms. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, július 17-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Új zenei újság, a klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. Fesztivál Akadémia Budapest, Fertőd, Csíkszereda, a Martonvásár, Biatorbágy, ezek mai főbb helyszíneink. Kezdem a Fesztivál Akadémiával. Kisgyerekkoromban mindig úgy képzeltem, a repülés az valami hihetetlenül elegáns és jó dolog. Aztán tizenévesen eljött a nagy pillanat. Az IL-18-as ugye rendesen zúgott végig, ám a látvány a felhők közt, a hátra dönthető ülés, és talán mindenek előtt a malév rendkívül finom és bőséges étel, illetve italkínálata mindenért kárpótolt. Manapság szűk ülés, semmi kulináris élvezet. A felszállás előtt meg valóságos rémálom. Őrületes sorok, motozások, kiszolgáltatottság. Sok órával korábban tanácsos a reptére menni. Miért jut mindez most eszembe? Nos, a nyolcadikai koncert második félidejének elején különös színjátékot láthatott a Solti termet zsúfolásig megtöltő közönség. Három fiatal, Kelemen Hanna, Dayton Mangay és Jules Bizet négy nyelven, főleg angolul, de mellette magyarul, franciául, sőt, mint utólag a műsorvezetőtől megtudhattuk, szuahéliül, olyan távolról a hajdani Commedia dell'arte-ra emlékeztető jelenetsort mutatott be, amely egy mai repülőtéren, illetve repülőn játszódik. Az összes nevetséges és vérlázító kellemetlenséggel. Repülőnk aztán olykor filozófiai magasságokba emelkedett. Nem állítom, hogy mindent maradéktalanul értettem, a szuahélit például nem, de kétségkívül jól szórakoztam, ahogy tapasztalatom szerint a környezetemben ülők is. És időről időre zenei részletek is megszólaltak. Repülőtéri szignál például a játék elején. Majd egyszer csak Kelemen Hanna elkezdett hosszasabban zongorázni igazi muzsikát, bámulatosan. És akkor jazz is. Mindenmi szemszájnak, pardon, ez esetben inkább fülnek ingere. A FAB, azaz a Fesztivál Akadémia Budapest, a korábbi években is kitűnt már rendhagyó műsoraival. Olykor túllőttek a célon, emlékszem például irdatlanul hosszú rendezvényükre. De általában igazolódott a program szerkesztői bátorság, hogy most is. Az első félidő hagyományosabban indult. Először Bach harmadik brandenburgi versenyműve szólalt meg 12 muzsikus előadásában, frissen, lendületesen. A középső tételt, mint köztudott, csak két basszus hanggal és a harmóniára utaló számra jegyezte le Johann Sebastian mester, teret adva az improvizációnak, vagy más Bach művekből átemelt részletek felidézésének, amit ezúttal a csembalista hölgytől, Edőcs Fannitól hallhattunk. Majd Mozart C-dur négykezes szonátája következett. Átlagosnak mondanám Alessandro Taverna és Denis Kozsukin előadását, de ezen belül átlagosan jónak, megfelelően virtuóznak. A második félidőben jött az említett színház. És még csak ezután következett, legalábbis számomra, az est legemlékezetesebb eseménye, Bartók divertimentója. Ismert alkotás, sokat játsszák, vannak jó felvételei. Ezúttal mégis úgy hatott, mintha először hallanám. A titok nyitja, a zenekart ezúttal a vezető Kelemen Barnabás. Olyasmit tud a zenéről, amit tényleg nagyon kevesen. Minden egyes témában, dallamfordulatban karaktert lát. Pontosabban karaktert ismer fel. Táncosat, népieset, kesergőt, vadat, balkáni, cigányosat. Furcsa dolog ez a kottaírás. Nem tud rögzíteni egy csomó fontos információt. Például azt, hogy a 16-odok nem mindig 16-od részei az egész hangnak, és nem feltétlenül egyforma hosszúak. Itt jön Kelemen zenei ösztöne. Ráérez a lényegre. A divertimento tételeit soha ilyen változatos karakterekkel, népi ízekkel nem hallottam. Gráci főiskolások működtek közre a magyar szólamvezetők mellett. Úgy hiszem életre szóló képzést kaptak a próbákon. Ez lehetett számukra az igazi mesteriskola. Az első tételt hallják.

0: Továbbra is Fesztivál Akadémia. Kovács Ilona a nyári fesztivál zárónapjának délelőtti koncertjét hallgatta meg.
1: Véget ért a Fesztivál Akadémia Budapest idei Summerfestje. Az utolsó koncertek egyike, a július 12-i matiné hangverseny programja két ritkán hallható kamarazenei alkotást állított egymás mellé. Az elhangzott művek között első pillantásra kevés a kapcsolat. Az egyik Szergej Prokofjev amerikai emigrációjának éveiben született lírai miniatűrök sorozata, a másik Dohnányi Ernő késő kamarazenei életművének monumentális összegzése. Mégis van egy közös vonásuk. Mindkét kompozíció hosszabb alkotói folyamat eredményeként nyerte el végleges formáját, és eredetileg egyiket sem arra a hangszer összeállításra komponált a szerzője, ahogy ma ismerjük. Prokofjev Opus 35-ös 5 melódiája 1920-ban még szöveg nélküli dalciklusként énekhangra és zongorára készült. A zeneszerző 5 évvel később maga dolgozta át hegedűre és zongorára, olyan természetességgel alkalmazva a hangszer sajátos lehetőségeit, a kettős fogásokat, a szordinós hangzást, a pizzikátókat és üveghangokat, hogy a mű mára szinte elválaszthatatlan ettől a változattól. Azóta számos további átirat is készült belőle, ami jól mutatja a darab rendkívüli alkalmazkodó képességét és időtálló zenei karakterét. Yuri Zsislin, a londoni Royal College of Music professzora játszotta a hegedű szólamot, melyhez természetes módon kapcsolódott Dani Imre zongora játéka. Előadásukban az 5 miniatűr karakterei finom árnyalatokkal, szinte észrevétlen természetességgel bontakoztak ki. Közös muzsikálásuk finom, államszerű atmoszférát teremtett, s mire a hallgató igazán belemerült volna ebbe a különleges, meditatív világba, az 5 rövid darab már véget is ért. A Prokofjev kompozíciónál hosszabb fejlődési utat jár be Dohnányi Opus 37-es C-dur szextetje. A zeneszerzőt az 1920-as évek végén még egy fúvósokra, vonósokra és zongorára tervezett kamaraszimfónia gondolata foglalkoztatta, mely az évek során fokozatosan alakult át. Elő fúvós kvintetre és zongorára, majd 1935-ben nyerte el a mai ismert alakját klarinétra, kürtre, hegedűre, brácsára, csellóra és zongorára. A Dohnányi által választott hangszer összeállítása a kamarazene ritkán alkalmazott apparátusai közé tartozik. Talán éppen ezért hat olyan egyedinek a végleges verzió. A klarinét és a kürt sajátos színvilága a vonós trióval és a zongorával együtt rendkívül gazdag hangzás lehetőségeket teremt, melyekben a kamarazene intimitása és a szimfonikus gondolkodás egyszerre van jelen. Hegedűn Daniel Bulajev, brácsán Razvan Popovicsi, cellón Julian Arp, klarinéton Klenyán Csaba, kürtön Sugár Gergely, zongorán pedig Maxim Tanyicev játszott. Már az első tételben szembetűnő Dohnányi kamarazenei gondolkodása. A zeneszerző zongorista ezúttal előzékenyen háttérbe húzódik, és a fő téma megszólaltatását a többiekre bízza. Az expozíció elején a kürt mutatja be a fő gondolatot, amelyet a klarinét vesz át, majd a vonósok folytatják. A bensőséges melléktémát a brácsa énekli el, végül a záró téma ad lehetőséget a zongora szólam virtuózításának kibontakozására. A hangszerek közötti párbeszéd, a motivumok folyamatos átadása és egymásra reflektálása végig eleven kamarazenei diskurzus teremtett, amelyet a művészek kivételes összhangban a legmagasabb művészi színvonalon formáltak meg. A lírai hangon induló, majd fokozatosan határozott indulóvá alakuló második tétel, az intermezzo, újabb karakterek egész sorát villantotta fel. A variációs harmadik tételben különösen emlékezetesnek bizonyult Klenyán Csaba éneklő klarinét szólója és Maxim Tanyicev finoman árnyalt zongora játéka. A finálé felszabadult humora a muzsikusokat és a közönséget egyaránt magával ragadta. A jazz idéző ritmusok, a kétnegyedes tételben természetes könnyedséggel lüktető keringő karakter, valamint a mű végének szellemes harmóniai fricskája, a desz-dur felé tartó lezárást felülíró két C-dur akkord derűs mosolyt csaltak a Solti teremben lévő arcára. Örvendetes, hogy a fesztivál műsorában idén hangsúlyosan jelen voltak Dohnányi Ernő kompozíciói. Az Eszmo zongorás kvintett, a szerenát, az Opus szám nélküli B-dur vonós szextett és a C-dur szextett remek válogatást adott a zeneszerző kamarazenei életművéből. Dohnányi kutatóként külön öröm számomra, hogy ezek a kivételes alkotások egyre gyakrabban szólalnak meg a hangverseny pódiumokon. Ha pedig mindehhez hozzá gondoljuk, hogy jövőre ünnepeljük Dohnányi Ernő születésének 150. évfordulóját, ez a gazdag válogatás különösen szép ráhangolódásnak tűnik a közelgő jubileumra.

0: Riport következik Szomor Dániellel, az Anszam Variabile nagybőgő művészével. Várgedő Anna beszélgetett.
1: Kamarazene Verbunkossal fűszerezve nem is egy, hanem két koncertnek is ez a címe. Kíváncsi vagyok, miért döntöttek úgy, hogy több estét is szentelnek a témának?
2: A tavalyi évben volt először alkalmunk Ferfőben az Eszterházi kastélyban több koncertet adni egymás után, egy hétvégén péntek, szombat és vasárnap, és hála Istennek az érdeklődés pozitív volt a közönség részéről. Ebben az évben két koncertet játszhatunk, és bár vannak átfedések, de úgy gondoltuk, hogy van ennek most is létjogosultsága.
1: A Verbunkos divatja széles körben elterjedt volt. Mit gondol, miért lett ekkora sikere?
2: Hát én azt gondolom, hogy abban az időben a hétköznapi ember, a középosztálynak a mindennapjaiban a zene megjelent, és nagyon sokan játszottak, akár billentyűs, akár vonós hangszereken, és hát akkor ugye ez volt a szórakoztató zene, és a kikapcsolódás. Szükségük volt az embereknek, és igényelték azt, hogy muzsikáljanak, együtt zenéljenek, otthonokban, szalonokban, akár az utcán. És azt gondolom, hogy ez egy abszolút része volt az emberek életének.
1: A hangversenyeken a műveket az Ensemble Variabile adja elő. Igaz, hogy Haydn szimfonikus zenekara nem Mahler szimfonikus zenekara, de mégis feltűnően kis apparátus egy szimfóniához, pedig több szimfónia is szerepel a műsoron. Hogy kell ezt elképzelni?
2: Johann Peter Salomonnak köszönhetjük azt, hogy eljátszhatjuk ezeket a szimfóniákat. Ő egy hegedű művész, zeneszerző, karmester, mecénás, volt Haydn kortársa, aki Haydnt meghívta Londonba. Ezek a darabok annyira fantasztikusak, hogy már abban az időben szerették volna, hogyha ezek a darabok megszólalhatnak kisebb helyeken, kisebb apparátussal, ezért ő maga, Johann Peter Salomon készítette ezeket az átiratokat, vonós kvintetre, tehát nagybőgővel kiegészülve, fortepiano, vagyis zongora, és egy fuvolával kiegészülve. Johann Peter Salomon az összes Londonban íródott Haydn szimfóniának elkészítette az átiratát, úgyhogy így játszhatjuk most el mi is. Tehát vonós kvintet, fortepiano és fuvolával kiegészülve ezeket a szimfóniákat.
1: Ma mennyire ismertek vagy játszottak ezek az átiratok?
2: Nagyon ritkán hallható. Én szinte talán nem is találkoztam még vele. A tavalyi koncertünkből tanulva, ha mondhatom így, amikor szintén játszottunk egy londoni szimfóniát, tényleg nagyon nagy sikere volt. Tulajdonképpen érthetetlen, hogy miért nem tűzik koncertekre ezeket az átiratokat. Fantasztikus darabokról van szó, és kicsit hazabeszélve, mint nagybőgős, hogy a kvártet kiegészül egy nagybőgővel, a fortepianóval, tényleg kaphat egy zenekari hangzást ez a felállás.
1: Salomon a zenei anyagon is módosított, vagy csak a hangszerelésen?
2: Hangszerelésen módosított csak Salomon. Természetesen kellett neki bizonyos dolgokat fuvolából áttenni a brácsára vagy csellóra, de csak a hangszerelésen változtatott.
1: Azért azt gondolom, hogy a hangszerelés változtatása is igen lényeges színbeli különbségeket eredményez. Ön mit gondol, egy ilyen átdolgozáskor egy új mű születik, vagy nevezhető ez még egyáltalán Haydn szimfóniájának?
2: Én azt gondolom, hogy abszolút semmiképpen nem veszíti el a lényegét, azt, hogy ezt Haydn írta, és hogy ezek csodálatosan megkomponált művek. Természetesen van egy-két rész, amikor mi is, mikor próbáljuk, összemosolygunk, hogy igen, ezt valószínűleg az oboa játszhatta, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy azonnal mindenki ráismerhet, hogy ki a szerző.
0: A műsoron szerepelt egyébként Haydn meglepetés szimfóniája, a 94-es G-dur. Ezt hallják most más előadókkal, Iván Tíme, a Molnár Noémi a két hegedűs, Juhász Barna a mélyhegedűs, Pivon Gabriel a fuvorista, Fehérvári Zoltán zongorázik, és Szabó Péter játszik gordonkán.

0: Július 6-ától 12-éig zajlott a Csíkszeredai Régi Zene Fesztivál. Ennek keretein belül 10-én az opera volt a középpontban. Filip Ignác Csabával, a fesztivál művészeti vezetőjével Csík Gabriella beszélgetett.
1: Milyen kapcsolat fűzi önt ehhez a rendezvény sorozathoz?
2: Két szálon kötődök. A Kódex Régi Zene Együttes, ez 30 évvel ezelőtt jött létre, aminek alapító tagja vagyok, és mindig felléptünk megalakulásunk után évente a fesztiválon, és 2008 óta vagyok a művészet igazgatója a fesztiválnak. Tehát mindkét szálon nagyon szoros a kötődés.
1: Mesélne egy kicsit magáról a fesztiválról, hogyan épül fel a programsorozat, mi az alapkoncepciója?
2: Minden évben van egy fő témánk, és arra fűzzük fel a koncerteket. Tehát az idén az nagyon könnyű volt úgymond kitalálni, mert 3 nagy évfordulót ünnepelhetünk. Tinódi Sevestyén 470 éve halt meg, 450 éve halt meg Bakfark Bálint, és 400 éve pedig Joe de Hollande. És mindegyiknek az alaphangszere a lant volt. Tinódi ő énekmondó, mind ahogy tudjuk, de Bakfark Bálint egy lant virtuóz, még ma is a lantosok, amikor az ő műveit kell játszani, hát mindenki mondja, hogy ez egy kemény dió nagyon. Joe de Hollande zeneszerző, énekes és lantos is számos műve maradt fent, úgyhogy a lant lett a középpontba, és akkor ünnepeljük a fesztivál alapító Barozda együttesnek az 50. évét a fennállásuknak, és akkor, mint ahogy említettem, a Kódex együttesnek a 30. éve, és akkor így alakult a 6-ától 12-ig 14 hangverseny, és meghívottak 6 országból koncertsorozat fesztivál.
1: Említette, hogy 3 lant művésznek is ünneplik a évfordulóját. Önöknél ott Szeredában mennyire elterjedt a lant? Sokan játszanak, tanulnak ezen a hangszeren?
2: A fesztiválon párhuzamosan 2008 óta, amit átvettem a művészeti vezetést, akkor az első dolgom az volt, hogy hozzunk létre egy nyári egyetemet,

0: az idén 8 kurzus van, lant, fújja fúvola, ének, barokhegedű, viola da gamba, violone, kóruséneklés, reneszánsz, együttes, ütőhangszerek, és akkor vannak ilyen mellékágak, mellékkurzusok, amire bárki bármire beiratkozik, járhat ilyenre, hogy reneszánsz együttes énekmondó klub, és a reggeli torna helyett Kovács Gáborral szintén Magyarországról reneszánsz tánccal lehet kezdeni a napot. Így működik már ebbe a felállásra. Persze a hangszerek azok váltakoznak évről évre, több vagy kevesebb kurzus van, de nagyjából ugyanez a felépítése. Mindig a fesztivállal párhuzamosan megy, mert a diákoknak is jó, hogyha be tudnak járni a hangversenyekre, és persze az nekik ingyenes. Próbálunk mindig a fiatalok felé is lépni, hogy bevonzuk ebbe a hatáskörbe régi zenének a vonzásába őket is.
1: A programsorozaton többek között a Barokk Fesztivál zenekar is fellép. Úgy tudom, hogy ez az együttes szorosan kötődik a fesztiválhoz. Hogyan zajlik a közös munka? Ez egy állandó együttes, vagy inkább egy időszakos műhelymunkának tekinthető?
0: 2009-ben, tehát ahogy művészeti vezető lettem, a következő évtől indult, és az volt az ötlet, hogy összehozzuk az országban barokk hangszereken játszó különböző együttesek tagjaiból álló évente egyszer összeülő zenekart. Persze vannak mindig külföldi tagok is Magyarországról főleg, de most például a koncertmester az Mira Glodeno, aki Belgiumban él, és a régi zenei élvonalba található, mint hegedűs, és van egy meghívott Thomas Dollier énekes, és a műsor az pedig francia opera. Van egy koncertmesterünk, van egy közös tervezés, és akkor annak függvényében összeszedjük a zenészeket arra a műsorra nyilván. Ez évente egyszer fordul elő.
1: Említette a július 10-i hangversenyt, amelynek az a címe, hogy Menjünk az operába, és francia szerzők Rameau és Maremmaré műveit adják elő. Kik az énekes szólisták?
0: A szólisták Gebefügi Renáta, ő kolozsvári, szoprán, Thomas Dollier, bordói bariton, a koncertmester pedig Mira Glodeno brüsszeli.
1: Ön szerint mi a megkülönböztető jegy, amely az operák világában különlegessé teszi a francia operákat?
0: A francia zene az magában egy különlegesség. Voltak olyan kiadásaink a fesztivál keretében, amikor francia zenéről szólt az egész fesztivál, tehát arra fűztük fel, hogy sok-sok francia zene legyen, a rengeteg sok díszítés, meg a francia zenének a jellegzetessége, meg táncot is szerettünk volna betenni, most ez elmaradt, mert olyan volt a helyszín, hogy templomba kellett megtartanunk, mert rengetegen szoktak lenni, és kisebb helyszínt nem akartunk, kint pedig bizonytalan, hogy milyen lesz az idő, így hogy templomba lesz, így most a tánc elmaradt, ez csak a zene, tehát nem megrendezett operáról van szó. Ami minden francia zenének a különlegessége, a hangzás, ez a teatralitás, ami benne van, és hogy van egy története, van egy olyan piros vonala az egész koncertnek is.
2: A Sakont hallják ezúttal Rameau Dardanusából, a 18. század zenekarával, Franz Büggen a vezetőjük.

0: Martonvására mikrofonnál Bóka Gábor.
1: A Beethoven-el a Szabadban névre elkeresztelt martonvásári Beethoven-estek idei harmadik koncertjén a zeneszerző D-dur hegedű versenye, illetve hetedik szimfóniája került egymás mellé. Amikor egy rövid idő alatt lezajló koncertsorozat esetén arról beszélünk, hogy kinek is nagy kihívás ez, feltétlenül az előadókra szoktunk gondolni, de az az igazság, hogy a kritikus számára is rejteget kihívásokat, hogyha ugyanazokról az előadókról nagyon rövid idő alatt háromszor egymás után kell beszélni, ráadásul a repertoárnak egy azonos szeletének az előadása kapcsán. Három Beethoven koncert egymás után a Nemzeti Filharmonikusokkal van-e még mondandó harmadik alkalommal? Nos, van, és nem csak azért, mert ugyan a zenekar változatlan, de a szólista és a karmester cserélődik minden három alkalommal, és ez idén is így volt, de azért is, mert a körülmények is változhatnak, új és új megfigyelésekre tudnak alkalmat adni. Ezúttal például az az egészen egyszerű körülmény, hogy az előző két koncerttel ellentétben most nagyon elől, a nézőtér elején foglalhattam helyet, ami egy szabadtéri koncert esetében sokkal jobb, mint hogy a hagyományos hangversenytermi körülmények között ülnék elől. Itt ugyanis gyakorlatilag sokkal jobban hallani, sokkal több mindent hallani, de ami most ennél fontosabb volt számomra, sokkal több mindent lehetett látni is. És nagyon nagy örömmel láttam azokat az apró mosolyokat és összekacsintásokat, amelyek akkor következtek be a zenekarban, amikor a hetedik szimfónia nyitótételének lassú részében egy harkály elkezdte utánozni a tétel jellegzetes ritmus képletét, és hát erre a zenekar tagjai összemosolyogtak. Ez egy olyan élmény, ami csak Martonvásárban valósulhat meg, és lehet, hogy a nagy zenei élmény, a nagy zenei produkciók elemzéséhez ez nem tartozik szorosan hozzá. De azt gondolom, hogy a martonvásári koncertsorozathoz ez a fajta összekacsintás a nézők és az előadók között nagyon is szervesen hozzátartozik. Ha most már egy kicsit konkrétabban a műsorról beszélünk, melynek a szólistája Pusker Júlia volt, karmestere pedig a Nemzeti Filharmonikusok zeneigazgatója Vashegyi György. Érdemes elmondanunk, hogy ugye látszólag ez egy hagyományos versenymű plusz szimfónia koncert összeállítás volt. A hagyományosságot csak abban az értelemben kérdőjelezném meg egy kicsit, hogy egy elég hosszú versenymű, és hát a klasszikus repertoárban egy elég hosszú szimfónia került egymás mellé. Hosszabb volt ez a koncert, mint amit akár a Zeneakadémián vagy a Műpában is megszokhattunk, de pláne itt nagyjából 100 perc terjedelmű volt, elég későn ért véget. Másrészt viszont azt kell mondanom, hogy az egész előadást valami hihetetlen koncentráltság jellemezte, és ez nem csak nagyon jól harmonizált a műveknek a nagyon koncentrált megfogalmazás módjával, de nagyon jó volt abból a szempontból is, hogy egyrészt a D-dur hegedű versenynek például a nagyon hosszú első nyitótételét nem hagyta szétesni sem a szólistának a, még egyszer ezt kell mondanom, nagyon koncentrált, nagyon világosan formáló játéka, sem pedig Vashegyi Györgynek az ismét csak a formára hivatkozom, a formára nagyon érzékeny vezénylése, és hát ugyanez volt a szimfónia esetében is, ez a sokszor zabolátlannak érzett, mert hatalmas energiákat megmozgató és felszabadító szimfónia. Ez esetben a formából bontakozott ki az energia, nem pedig valamiféle mesterséges rátétként, valamiféle külsődleges pluszként lett ez hozzáadva. Azt gondolom, hogy egy igazán jó hetedik szimfónia tolmácsolásnak ez az ismérve. Nem kívülről, hanem belülről felszabadítani az energiát, és hát Vashegyi György egyébként általában visszafogottabb karmesteri alapállásához, azt gondolom, hogy ez nagyon is jól illett. Pusker Júlia játékához pedig talán elég, hogyha annyit mondunk, hogy ez az éteri tisztaságú, nagyon-nagyon vékonyan, áttetszően szóló hegedű hang csodálatosan illett ennek a minden értelemben klasszikusan formáló versenyműnek, tehát nem csak stilisztikailag, hanem, hogy mondjam, esztétikai kategóriaként is használom most ezt a szót, szóval ennek a versenyműnek a fogalmazás módjához. azt gondolom, hogy az egész Martonvásári koncertsorozatnak, idei koncertsorozatnak talán a legszebb pillanata volt, a legszebb, hosszúra nyúlt pillanata volt a hegedű verseny első tétele.
0: Szabadtéri koncertről természetesen nincs felvételünk, úgyhogy most egy régebbi felvételről a szimfóniát idézzük, az A-dúrt, a Nemzeti Filharmonikus Zenekart, ezen a felvételen Kocsis Zoltán vezényli.

0: 10-től 12-ig tartott az Erkel Ferenc Kamarazenekar Biatorbágyi Fesztiválja. Bece Szilvia riportjában Lestágbedő Eszter koncertmester, illetve Bojki András a művészeti igazgató szólal meg. A riport még a fesztivál előtt készült.
1: Mi kell ahhoz, hogy a közönség minden évben újult erővel csatlakozzon a fesztiválhoz? Mennyire kell állandóan kreatívnak és újabb ötletekkel előállónak lenni?
2: Valószínűleg nagyon, de ez már most az 5. fesztivál, és meghagytuk a formátumot. Mi azt találtuk ki, hogy Biatorbágyot átalakítjuk, vagy legalábbis a hírnevét átalakítjuk a kultúra felé, és nem Matuska Szilveszter meg a viadukt története, és itt az önkormányzat mellettünk állt, és így egy ilyen patrióta fesztivált építettünk ki, rögtön az elején ez volt a koncepció, és ezt most is tartjuk, hogy amit csak lehet, azt ott helyben, mert nagyon sok olyan ember lakik ott, akik így fel lehet mutatni, és nem csak a helyieknek, hogy na, a szomszédom meg ebbe az utcába lakik, hanem valódi kvalitások, művészek, világjárók értéket teremtenek, stb. Tehát az egyik oldal volt, hogy patrióta fesztivál, a másik, hogy bőséges kapcsolatrendszerrel rendelkezünk, és hogy a várost megajándékozzuk valódi világjáró sztárokkal, hogy így mondjam, akik vagy a mi két szép szemünkért, vagy másért, de eljönnek és szívesen muzsikálnak velünk, és ez így nagyon beválik. Tehát úgy tűnik, hogy a közönség szereti ezt a pillanatot, hogy egy kicsit a miénk is, meg egy kicsit tényleg a magas kultúrából érkeznek hozzánk nagyon nagy nevek.
1: A műsorról, az idei műsorról beszéljünk egy kicsit abból a szemszögből, hogy mennyire lehet bátor a zenekar, vagy mennyire van szüksége egy nyári közönségnek arra, hogy jól ismert fülbemászós lágereket hallgasson.
3: Bátorság az mindig kell, újdonság is mindig kell. Itt az újdonságot leginkább a Híd koncert jelenti, ahol egy színpadon vagyunk egy könnyűzenei együttessel, a színpad egyik felét mindig egy könnyűzenei együttes foglalja el, a másik felét az Erkel Ferenc Kamarazenekar, és Bojki András csodálatos átirataiban, illetve hozzáírt szólamaival kiegészítjük a rock együttes vagy szól együttes muzsikáját. Ez mindig nagy kihívást jelent Andrásnak is, hogy tudjon alkalmazkodni ehhez a nagyon markáns zenei stílushoz, amit mondjuk a Kaláka képviselt, vagy amit Ferenci Gyuriék képviseltek, vagy a Kék Nyúl zenekar volt először, tavaly pedig Szirtese Dina Mókus. Itt mindig érzem a nagy újdonságot, ami viszont a megszokott dolog, az a szombatesti nagy koncert, ahol a szigorúan vett klasszikus komoly zenének hódolunk. Ezúttal Baráti Kristóf fogja Mendelssohn D-moll hegedű versenyét játszani, és két szerenádot választottam, az Elgár szerenádot és a Csajkovszkij vonós szerenádot.
1: Amit sokan ismernek, de nem biztos, hogy mindenki, tehát itt is van egy kis újítás, mondjuk Elgár talán kevésbé ismert Magyarországon.
3: Így van, és a kis Mendelssohn hegedű versenyt is ritkábban lehet hallani.
1: És hogy néz ki ez a bizonyos összművészeti része ennek a fesztiválnak, mert ugye arról is beszéltünk már az előző években, hogy Biatorbágyon nem is csak muzsikusok élnek, hanem sok más művész is ott telepedett le abban a városban, és valamilyen formában ők is csatlakozhatnak, sőt, mi több, ami nekem a legjobban tetszik mindig ebben a fesztiválban, kérdés, hogy lesz most is ilyen, hogy a fiatalokat is bekapcsoljátok, a gyerekeket akár.
2: Abszolút. Kezdjük az előzővel. A fesztiválnak a hivatalos megnyitója az két kiállításnak is a megnyitója. Az egyik a koncertfotóknak a kiállítása, ami ott az előtérben van. A fiam Bojki Marci korábbi JFKZ koncertekről készített fotói kinagyítva. Nagyon izgalmas. A másik pedig a Művelődési Ház kiállító termében egy helyi képzőművész. És egész különleges dolgok merültek így föl, mert ugye keresgéli az ember, hogy ki dolgozik még, milyen nagyon sokan élünk már ott, már rég nem nagy község. Idén egy nagyon érdekes, még összebb művészet lesz, hiszen Trokán Nóra került így képbe, aki nem csak egy ismert színész, hanem fotóművész is, kiállításai vannak. Nagyszerű kis kiállításunk lesz majd. Annyira, hogy tavalytól már bevezettük, hogy lesz beszélgetés is, tehát nem csak a megnyitón, hanem lesz egy kifejezett tárlatvezetés, ahol a művész, jelen esetben Nóra, beszélhet a fotóiról, a világlátásáról, a technikákról, meg amit a közönség kérdez. Ott egy bő fél óra áll rendelkezésre a programok között, és akkor nézzük a másikat, a fiatalokat. Ebben az épületben van a Pásztyi Miklós Alapfokú Művészeti Iskola, egy bűnletesen nagy zenesuli. Tanítunk is ott egy páran az FKZ-ból, de van egy ilyen szövetségünk ezzel a művészeti iskolával, és mi játszunk a gyerekekkel, az ügyesebb gyerekekkel koncerten. Egy ilyen koncertprogramot beemeltünk a fesztiválba, és már rögtön az elsőben is így volt, és visszük szépen tovább, hogy a gyerekek, akik föl tudnak készülni, meg alkalmasak arra, hogy szélesebb közönség előtt játszanak, az EFKZ-val játszanak.
3: Az az öröm, hogy profi zenészekkel játszhatnak együtt, akár azok, akik csak fél éve kezdték épp a hangszeres tanulmányaikat, és ez nekünk is nagyon nagy élmény, és igazság szerint én talán ezt szeretem a fesztiválból a legjobban, mert ez a legkülönlegesebb együtt muzsikálási lehetőség.
1: Hogy fér be mindez 10-től 12-ig egy szűk időszakba?
3: Cipőkanállal.
2: Ez a cipőkanál fesztivál.
3: Pörögnek az események óráról órára. Nagyon szeretjük a változatosságot. Ilyenkor az egész zenekar egy ilyen flow élményben repked a föld fölött, és a különböző helyszínekről egyik helyről a másikra. Nagyon boldogok vagyunk, hogy valóban egy teljességet adhatunk át a közönségnek.
0: Csajkovszki vonós szerenádját az Erkel Ferenc Kamarazenekar egy régebbi felvételéről idézzük, a hangversenymester Lestágbedő Eszter.

0: Ezzel véget ért az Új Zenei Újság. Várgödő Anna társszerkesztő és Papp Sándor hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az Old Dead Jazz adásában George Benson lemezeiből válogatunk. A 10-szeres Grammy-díjas amerikai énekes, dalszerző, nem mellesleg a jazz történetének egyik legnagyobb gitárosa, többek között Miles Davis-szel és Al Jarreau-val is dolgozott együtt. Old Dead Jazz, George Benson, ma 23 órakor, a Bartók Rádióban. Az Ars Nova péntek esti műsorában Holló Aurélt köszöntjük 60. születésnapja alkalmából. Az Amadinda együttes tagjaként megosztott Kossuth díjas ütőhangszeres művész, a hazai zenei élet egyik legsokoldalúbb egyénisége. Játszik Presser Gábor koncertjein, a Fesztivál zenekarban, a T-Jazz Rock formációban, hangszerelt Zoránnak és írt kísérőzenét animációs filmekhez. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, pénteken 22 óra 10 perckor a Bartók Rádióban.
2: A nepáli buddhizmus világa.
3: Itt tudok tanulni és gyakorolni az alázatot.
2: Egy európai gyakorló szemével.
3: A kereszténységem, a gyökerem, a buddhizmus mint olyan csak hozzáad és hozzáépít az egészhez. A buddhizmus a gyakorlat. És emiatt én mindig szoktam mondani, hogy nem buddhista vagyok, hanem gyakorló vagyok.
2: A Himalája árnyékában. Vasárnap 11 óra 5 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Musica sacra. Egyházzene.

Köszöntöm a hallgatókat, a szerkesztőt, Uzsali Bencét hallják. Mai adásunkban Budapest belvárosában nézelődünk, hogy milyen egyházzenei programokkal várják az odalátogatókat a nagy történelmi egyházak templomai. Szemezgetünk a Kálvin téri református templom, a Deák téri evangélikus templom és a Szervita téri katolikus templom eseményeiből. Tartsanak velem!

0: Elsőként a Calvin téri református templomba látogatunk. Veres Emese gyöngyvér Bódis Tamást, a templom orgona művész kántorát kérdezte.
1: Nyáron a gyülekezeti munkában is egyfajta másság tapasztalható, ha lehet ezt így fogalmazni, hiszen olyankor nem csak a saját gyülekezeti tagjaikra gondolnak, hanem azokra is, akik akár turistaként térhetnek be egy-egy gyülekezetbe, egy-egy istentiszteletre. Így alakul az önök kétnyelvű nyári áhítatos programja is.
2: Ez a harmadik év, amikor július és augusztus hónapban egy meghatározott napon délután kinyitjuk a templomot, és kétnyelvű istentisztelet van. Egyrészt azoknak, akik betérnek, akik szeretnének egy kis zenét hallgatni, szeretnének egy kicsit hűvösebben lenni, mivel a templom azért a nyári kánikulában mégis egy hűvösebb helyet nyújt, az elcsendesedés helyét is, függetlenül attól, hogy a Calvin tér azért eléggé a város központjában van, és a forgalom azért érezhető a templomban. Mégis jó betérni, és vannak, akik tényleg jönnek, és mivel nagyon sok külföldi vendég van, aki az utcáról betér, ezért kétnyelvű istentisztelet hirdeti. Zenés áhítatnak is nevezzük. Ez a gyülekezet számára egy hétközi alkalom, mivel ilyenkor a nyári időszakban a szokásos hétközi kiskebb közösségi alkalmak szünetelnek, vagy pedig ugye általában egyhetesre szélesednek, szétlásd a hittantáborok, vagy valamilyen bibliatábor. Ilyen is van, de az meg nem a Calvin téren. Tehát tulajdonképpen a vasárnapi istentiszteletet kivéve a szerdai napon nyílik meg a templom, és július közepe felé érve ez most már két alkalom is volt.
1: Úgy hirdetik ezeket az alkalmakat, hogy zene és áhítat, magyarul és angolul, orgona, kórusének, templomtúra. Az orgona adott. A kórusének ilyenkor azt jelenti, hogy egy-egy kórust meghívnak, vagy pedig a gyülekezeti kórus is szolgál.
2: Kórusunk sem vonult nyári szabadságra, Calvin kórus, de nyáron két hetenként éppen ehhez az alkalomhoz kapcsolódva egy kis baráti összejövetelre és együtténekrésre jövünk össze templom közelében, Calvin téren egy lakásban. Akik idén az első két alkalommal énekeltek, olyan kórusok, akik megkerestek minket, hogy ők szívesen szolgálnának, szívesen adnának egy koncertet, és hova tudjuk őket befogadni, hát beépítettük őket ebbe a sorozatba, ami egyébként az egyszerűség kedvéért orgonazenés sorozatként folytatódik, tehát az első alkalommal a Gudimel énekegyüttes mutatkozott be, ez egy frissen alakult héttagú csapat, református környezetben indult, és most mutatkozott be. A másik alkalommal pedig egy angol diákkórus énekelt, egy angol középiskolának a diákkórusa, akik éppen Budapesten tartózkodva koncert helyszínt kerestek, és így jutottak hozzánk. Következő alkalmakból pedig orgonazenés áhítatok lesznek.

0: Milyen jellegű énekeket hallgathattak az érdeklődők? A református repertoárból feldolgozott énekeket, vagy pedig az egyházzenének a különböző ágazataihoz nyúltak?
1: A Gudimel énekegyüttes alapvetően ugye a református énekeskönyvre alapozva választotta a műsorának az első részét, viszont a második részében pedig olyan kórusműveket énekeltek, amelyek nem is magyar nyelven hangzottak el, ezért rövid ismertető, bevezető szolgált a kórusművek előtt, és voltak olyan művek, amik kiléptek ebből a repertoárból, akár a reneszánsz felé előre, akár a 20. század felé. Ők maguk is keresik az utat, és amit szívesen énekelnek természetesen, ami nekik megvalósítható kihívásként is szolgál, és amit szeretnének másoknak is gazdagításként átadni. Úgyhogy színes műsorral szerepeltek az első alkalommal. A Kingswood Choir, ők alapvetően az angol hagyományos kórus repertoárt hozták, és az anglikán dallamokat, amiket sokszor magunk is ismertünk, mert John Latternek az Aaroni áldása, vagy olyan dallamok, amik az ottani énekeskönyvünkben találhatók, és ennek valamilyen fajta orgonakíséretes feldolgozásai. Így egy kis angol tradicionális kórus muzsikát hallhattunk a templomban az ő előadásukban, és nagyon jó benyomást tett rám ez a 12-17 éves fiatalokból álló középiskolás kórus, és egy kicsit láttam bennük, hogy valószínűleg néhányan lehet, hogy zenei pályára lépnek, akár énekesként, akár muzsikusként, akár egyházzenészként, lehet, hogy majd valamilyen katedrális kórus karnagyaként is majd lehet őket megismerni az elkövetkező évtizedekben.
0: Ahogy ön is említette, a következő áhítatokon orgona szó fog csak elhangzani, a csak természetesen idézőjelben. Ilyenkor az áhítatba építik bele az orgonisták a repertoárt, vagy pedig inkább egy picit ilyen koncertszerűen utána hangzik el?
1: Az a tervünk, hogy aki belép a templomba, az ott maradjon. Általában a zeneszó vagy az énekszó, amely becsalogatja, behívja az érdeklődőket, és ott maradnak, és azért fontos az, hogy valamiféle üzenettel távozzanak, hiszen, ahogyan az első alkalommal kiemeltem, hogy hát tulajdonképpen ugye a templom ilyen különleges hely, és ma is úgy érezzük, hogyha betérünk egy ilyen szokatlanul nagyobb térbe, mint amiben élünk, és egy kicsit úgy érezzük, hogy itt most akkor valami más van, és valami más találkozási lehetőségünk van, és ez a más találkozási lehetőség egy üzenetváltással valósulhat meg. Ugye az üzenetváltás egy bibliai részlet, egy ige részlet, ami megszólító lehet, és akkor arra válaszolhat egy imádság, és akkor már lehet, hogy megvan egy olyan kapcsolat, meg már megvan egy olyan üzenet, amelyet a zene vagy az ének tovább mélyít, és ott marad szívesen, és ebben a környezetben jól érzi magát, el tud csendesedni. Ezért nem választjuk ketté, hanem inkább egybeépítjük, megpróbáljuk. A zenei program is kettőrészes, és a szöveges rész is, az igei rész is kétrészes, hogy ezek egymáshoz kapcsolódjanak, egymáshoz érjenek, és ezáltal az is megtalálja a helyét, aki mondjuk istentisztelt vagy áhítatra jön, és az is, aki csak tulajdonképpen a zene által megszólítva belép a templomba, és érdeklődőként itt van. Tulajdonképpen ez az egy óra ilyen rétegesen épül fel, és gyakorlatilag egy fél koncert az, ami az orgonistáké, és a másik fele pedig az igéjé.

0: Nézzük meg akkor, hogy kik lesznek a vendégorgonisták a következő alkalmakra.
1: A következő alkalommal én magam fogok játszani 22-én Mendelssohn és Buxtehude műveit, korál alapú műveit, majd Varga László lesz a vendégünk 29-én, aki a gödöllői, premontrei rend újonnan épült székesegyháznak az orgonistája. Augusztus 5-én Lévai Kamilla, egy fiatal orgonaművész ül az orgonához, és 12-én pedig Borsányi Márton zárja. Mind a ketten egyébként csembaló és orgonaművészek, Lévai Kamilla és Borsányi Márton is, akik a régi zenében is jól érzik magukat, és ez azért fontos, mert a hangszerünk tulajdonképpen egy közel 200 éves, egy évtizede helyreállított Deutschmann orgona, amely historikus hangszer, tehát az eredeti állapot az azt jelenti, hogy egy historikus hangszer, amely hát a barokk és a klasszika zenei stílusnak a határán épült, és tulajdonképpen a barokk zene is nagyon jól megszólaltatható rajta, ugyanakkor, amikor a romantika korai korszak a 19. század első fele is jól szól ezen a hangszeren, tehát olyan orgonistákat próbál megszólítani és bevonni ebbe a sorozatba, akik a régebbi stílusokban jártasak és szívesen játszanak ilyen műveket. Ehhez persze még a Felix Mendelssohn Bartholdy is hozzátartozhat, és el is hangzik az első két koncerten is egy-egy orgonaszonátája, de a barokk korszak talán a hangszerünknek a legfontosabb zenei korszaka.
0: A fiatal orgonisták közül volt-e valaki tanítványa is az egyházzenei tanszéken például?
1: A mostaniak közül nem, tavalyi volt erre példa. Kaposi Bruno is fiatal, még mondható szinte pályakezdőnek, de már azért jelentős eredményeket tett le az asztalra. Varga László velem egykorú nagyjából kollégának tekinthető, és az ő érdeklődése is például Samuel Scheidt korabarokk szereszerzőnek az alkotásai felé koncentrálódik. Úgyhogy remélem, hogy tőle is fog játszani majd műveket. Fontosnak érzem, hogy a fiatal orgonistáknak is lehetőséget nyújtsunk arra, hogy megismerjék ezt a különleges hangszert, ezt a historikus hangszert, és ezáltal új impulzusokat kapjanak az előadó művészetüknek a tökéletesítésében és továbbfejlesztésében.

0: Az egyetemi oktató nyilván pihen valamennyit nyáron, de maga az egyházzenész nem. Tehát vannak-e olyan szolgálataik a tanszéki hallgatókkal, amelyeket így nyáron is tovább visznek, megvalósítanak, vagy esetleg különböző továbbképzésekbe tudják még őket bevonni, például akár a kántor tanfolyamokra?
1: A nyári hónapokban mind a három történelmi egyházban zajlanak a kántorképző tanfolyamok, amelyek a református egyházban 4 helyen is vannak, a katolikus egyházban tudtommal általában az egyházmegyei zenei vezetőknek a szervezésében valósulnak meg, az evangélikus egyházban a Fóti Egyházzenei Intézetben, és ez egy fontos lehetőség arra, hogy olyan fiatalok kapcsolódjanak be az oktatásba, akik egyébként az egyházzenei középfokú vagy felsőfokú oktatásba még nem vettek részt, de egy-egy ilyen 2 vagy 3 hetes kántorképző tanfolyamon kaphatnak elhívást, vagy olyan fajta impulzusokat, amik aztán erre a szolgálatra indítják őket, függetlenül attól, hogy ez nekik főállásuk lesz, tehát hogy ez az egzisztenciájuk lesz, vagy a hivatásuk lesz, vagy pedig más hivatás mellett ezt is gyakorolják. Az egyházzenei tanszéken most ilyen nyári programok nincsenek, de erről én most kevéssét fogok tudni beszélni, mert az az igazság, hogy én most az aktív oktatásból most kilépek a koromnál is fogva, meg azért is, mert más feladatok foglalnak le. Úgyhogy kapcsolatban vagyok az egyházzenei tanszékkel továbbiakban is, meg helyszínt is adok nekik, de így most az aktív munkából egy kicsit hátrébb lépek, következő tanévtől kezdve.
0: És önnek személy szerint vannak-e nagyobb szolgálatai, vagy pedig olyan tanfolyamai, amelyeket így nyáron végez, tervez?
1: A nyári feladataim különböző publikációk megjelenéshez kapcsolódnak. Egyrészt a Magyar Egyházzene ennek a negyedszázados folyóiratnak az új számának a megjelenését egyengetem és próbálom segíteni, mely folyóiratot szeptember elején szeretnénk nyilvánosságra hozni, tehát bemutatni a következő számát, és így most a nyáron készül el. A másik fontos feladatom pedig a Gárdonyi évhez kapcsolódó, hogy a Gárdonyi Zoltán születésének 120. éve, Gárdonyi Zsolt életének a 80. születésnapja. Ehhez kapcsolódóan jelennek meg kották és tanulmánykötet, amelynek a megvalósulásában vannak különböző feladataim. És a pihenés mellett a nyári tevékenységeket tulajdonképpen ez fogja kitölteni.
2: Bódis Tamás, a Calvin téri református templom orgonistája beszélgetett Veresemese Gyöngyvérrel a templom nyári zenei eseményeiről. A beszélgetés közben a programokon elhangzó művek szóltak, a Kingswood Choir, a Gudi Melének együttes és Bódis Tamás előadásában. Lássuk, mi történik mostanában a Deák téri evangélikus templomban. Szerdánként 17 órakor orgona meditációval segítenek elcsendesedni a munkából hazafelé indulóknak, július 26-án vasárnap 18 órakor pedig a Németországban tevékenykedő orgona és énekművész Opitz József ad koncertet Németh Sándor közreműködésével.

Az iménti percekben már a szervitatéri templom szombati koncertjére hangolódtunk. César Franck ámolkorája is elhangzik ugyanis a 18-án 18 óra 30 perckor kezdődő koncerten, melyen János a Rozália gordonkázik és Horváth Márton Levente orgonál. A műsort francia szerzők művei adják, illetve elhangzik Horváth Márton Levente Rozário, azaz Rózsafüzér című művének ős bemutatója is. A belépés ingyenes. Ebből az új műből nem tudunk még ízelítőt adni, de a szerző orgonajátékából igen.

0: Anton Bruckner C-moll prelúdium és fugájának részlete szólt Horváth Márton Levente orgonált. Mai műsorunkban egy református, egy evangélikus és egy katolikus templom nyári zenei programjaibe hallgattunk bele Budapest belvárosában. Szombati adásunkban a 19. századi berlini zsinagógák zenéje szól majd. A riporter Verese Mesegyöngyvér és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is köszönöm figyelmüket, Uzsali Bencét hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra 30 perc. Híreink következnek.

0: A szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedés biztonságról. Az egyeztetés célja, hogy még idén olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyekkel visszaszorítható a sok balesetet okozó gyorshajtás, utcai versenyzés és felelőtlen rolleres közlekedés. Eltávolítják az aszbeszttel szennyezett, zúzott követ a szombathelyi Oladi plató útjairól, hangzott el a kormány szóvívői tájékoztatón. A beavatkozást azért rendelték el, mert ezen a területen a legnagyobb kiterjedésű a szennyezés. A kormány szóvívő ugyanakkor azt mondta, hogy a szennyezés mértéke nem haladja meg az egészségügyi határértéket. A munkálatok mintegy 12 kilométernyi közutat és körülbelül 1500 ott élőt érintenek. A kormány tárgyalt arról is, hogy január 1-én beszüntetnék a kettős vezetést a szakképzési centrumoknál. Október végéig kírják a pályázatot az új főigazgatói posztokra. Feljelentést tett az oktatásban használt kréta rendszer ügyében a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Tanács Zoltán tárcavezető elmondta, miután átnézték az elmúlt évek szerződéseit, megállapították, hogy az előző kormány a versenyhelyzetet mellőzve hozta helyzetbe a szállítót, az állam számára nagyon előnytelen feltételekkel. 2019 után több mint 100 milliárd forintot fizettek ki a Kréta és a Neptun, valamint a közigazgatásban használatos iratkezelő Poszeidon rendszerre. A beszállítókról Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, hogy Fauszt Zoltán és Palkovics László volt miniszter érdekeltségi körébe tartozó cégekről van szó. Az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszály, közölte a Hungaromet. Bár az ország egyes térségeiben az elmúlt napok záporai átnedvesítették a talaj felső rétegét, nagy területen alig hullott csapadék vagy egyáltalán nem esett. A száraz, meleg időben alacsony a kalászosok termés átlaga, az öntözetlen területeken kívül a kukorica sem fejlődik megfelelően, tették hozzá. Jelentős denevér kolóniákat fedeztek fel Pécsen. A Dunadráva Nemzeti Park tájékoztatása szerint 300 fokozottan védett csonkafülű denevért, valamint több mint 900 közönséges denevért találtak. A szakemberek szerint a felfedezés reményt ad a csökkenő állományú fajok hosszú távú fennmaradására, aminek érdekében megkezdik a szálláshelyek védelmének előkészítését. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 25, a Tisza tó pedig 26 fokos.
1: Híreket hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Bolla Milán nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Ránki Dezső zongora koncertjét közvetítjük felvételről a Zeneakadémia nagyterméből. A felvétel 2025. december 12-én készült. József Haydn F-moll variációk.

József Haydn F-moll variációk című művét hallották. Ránki Dezső zongorázik, előadásában most Claude Debussy Gyermekkuckó című műve következik.

0: Claude Debussy Gyermekkuckó című művét hallották. Ránki Dezső zongorázott. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2025. december 12-én készült. A hangmérnök Lakatos Gergely, a zenei rendező Weiss József, a szerkesztő Bolla Milán volt.
1: Műsorajánló. A Jazz Legendák adásában Thelonious Monk szerzeményeiből válogatunk. Az amerikai zongorista és zeneszerző a jazz egyik legmeghatározóbb alakja volt. Egyedi improvizációs stílussal rendelkezett és számos művet tett a standard jazz repertoárba. Jazz Legendák. Thelonious Monk pénteken 23 órakor a Bartók Rádióban. First Night of the Proms. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, július 17-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk hangverseny közvetítésünket. Franz Schmidt a hét pecséttel ellátott könyv. Három részes oratórium a jelenések könyve szövegére. Vezényel Manfred Honeck. Előadja Maximilian Schmidt, tenor, Tarek Nazmi, basszus, Christina Lanzhammer, szoprán, Catriona Morrison, mezzoszoprán, Patrick Grahl, tenor, Gerrit Illenberger, basszus, a Középnémet Rádió Lipcsei énekkara, az Észak-Német Rádió énekegyüttese és az Elbe Philharmonie zenekara. A felvétel Hamburgban 2026. május 1-én készült.

0: Kedves hallgatóink, Franz Schmidt a Hét pecséttel ellátott könyv című háromrészes oratóriumát hallották a Jelenések könyve szövegére. Vezényelt Manfred Honeck. Előadta Maximilian Schmidt, tenor Terek Nazmi, basszus, Krisztina Lanzhammer, szoprán, Catriona Morrison, mezzoszoprán, Peti Grál, tenor, Gerrit Illenberger, basszus, a Középnémet Rádió Lipcsei énekkara, az Északnémet Rádió énekegyüttese és az Elbphilharmonie zenekara. A felvétel 2026. május 1-én Hamburgban az Elbphilharmonie-ban készült. A szerkesztő Ottmár Dávid nevében is köszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az arckép eheti vendége Jordi Savai, gambaművész, karmester, zenekarvezető.
2: 8 órakor tornázom kicsit, utána hideg vízben lezuhanyozok a kertben, majd pedig úszok fél órát.
3: Swim, a half an hour.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Jordi Savai. Pénteken 19 órakor a Bartók Rádióban. A világjáró művészeink adásában Ábrahám Márta hegedül és Borbé László csembalózik. Évfordulós műsorunkban a 340 éve született Johann Sebastian Bach hegedűre és csembalóra írt szonátái csendülnek fel a két művész előadásában. Most az E-dur, F-moll és G-dur szonáta szól. A február 5-i koncertfelvétele a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Szombaton 17 óra 51 perckor a Bartók Rádióban.
4: Az amerikai kontinensen a tudomány, a kultúra és a történelmi emlékezés fontos magyar szereplői élnek. Világhírű magyarok, akik sokat tettek a magyar szellemi és kulturális örökség továbbadásáért. Csizmár Edina és Ancsics Csaba dokumentumfilm sorozata. Amerikában jártunk. Mestersége címere minden hétfőn 22 óra 35 perctől dupla részekkel a Duna World-ön.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Huszonkét óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
5: Egy különleges formáció, a Hortus Musicus játszik ezen az estén. Előadásukban három észt zeneszerző alkotása csendül fel. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. A Hortus Musicus izgalmas zenei udvarba hívja hallgatóit, immár 54 éve. 1972-ben alakultak Andrés Mustonen hegedűművész vezetésével. Kezdetben reneszánsz és középkori zenét játszottak, énekeltek, majd egyre gyakrabban a kortárs zene is megjelent palettájukon. Már csak azért is így kellett, hogy legyen, mert meg annyi komponistát érintett meg a Hortus Musicus világszínvonalú játéka. Ezek a szerzők aztán elárasztották az együttest műveikkel, melyekből időről időre izgalmas hangversenyek születtek. Lemezeik keresett darabjai a rádióállomások szerkesztőinek, hiszen olyan kiváló alkotók műveit is rögzítették, mint Arvo Pärt, Valentin Szilvesztrov vagy Gia Cancelli. A Hortus Musicushoz az első felvételen a Vox Clamantis énekegyüttes társul. Néhány évvel ezelőtt volt szerencsém a kórust hangversenyen hallani Tallinnban. Az est műsorán középkori és kortárs művek szerepeltek egymásba fűzve, tökéletes egységet alkotva. Az együttes vezetője Jan Eik Tulve, az ő felesége első kompozíciónk szerzője Helena Tulve. Az 50-es észt komponista generáció talán legismertebb alakjáról van szó, aki nem csupán hazájában, hanem a világban is komoly népszerűségnek örvend. Ez minden bizonnyal annak is köszönhető, hogy a lemezvilág egyik legizgalmasabb kiadója szerzői albumát jelentette meg jó néhány évvel ezelőtt. Erről szól most a Fák kiáltása esőért című kompozíciója. A mű keletkezési évszáma 2005. Helena Tulve ekkor 33 éves volt.

fák kiáltása esőért. Helena Tulve 2005-ben született alkotását a Vox Clamantis énekegyüttes közreműködésével hallották. A zeneszerzőhölgy férje Jan Eik Tulve vezényelt. Az Ars Nova adásában a Hortus Musicus játszik. Egy képzeletbeli táncjáték következik. A 2002-ben a Tallini Metodista templomban készült felvételről Le Possumera pantomimia csendül fel. Le Possumera azon alkotók közé tartozott, aki politikai karrierje mellett is meg tudta őrizni őszinte zenei világát. 1988 és 92 között kulturális miniszter volt. Sajnos korán, 2000-ben 50 évesen váratlanul elhunyt, így életműve, kortársai és barátai szerint is lezáratlan maradt. Most megszólaló pantomimját 1992-ben komponálta régi korok hangszereire, úgy, mint csörgődob, barokhegedű vagy blokkflőte.

Lepo Sumera pantomimját hallották. Az Ars Nova összeállításában ezúttal a Hortus Musicus játszik. Lepo Sumera az észt zene egyik legragyogóbb csillaga volt. Biztos vagyok benne, hogy szimfonikus művei hamarosan utat találnak a világ hangverseny termeibe. Nyilatkozta a szerző halála után 2 évvel, 2002-ben Erki Szentűr. Most az ő kompozícióját játssza a Hortus Musicus. A darab címe Psalmúdia, keletkezési évszáma 1993. Közreműködik a Litván Rádió énekkara, a karmester Zigvárd Sklava.

0: Psalmódia. Erkis Ventúrművét hallották. A szójáték kiválóan visszaadta a zenedarab hangulatát, azaz zsoltárféle, vagy inkább zsoltár hangulat. Az 1983-ban elkészült kompozíciót Zigvárds Klava vezényelte, közreműködött a Litván Rádió énekkara. Az Ásznova adásában ezúttal az Észt Hortus Musicus kamaraegyüttes játszott. Holnap a 60. születésnapját ünneplő kiváló ütőhangszerjátékos Holló Aurél produkcióival és műveivel várja a napjaink zenéje iránt érdeklődőket az Ásznova szerkesztőműsor vezetője Bánkövi Gyula. Ha tehetik, tartsanak velünk, én várom önöket.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló.
2: First Night of the Proms. Élőben a londoni Royal Albert Hallból. Július 17-én 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. A Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm az All That Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Mai összeállításunkban George Benson gitározik és énekel az ő lemezeiből válogatott szerkesztőnk. Az első szerzemény címe Clockwise, ennek Benson a szerzője, aztán egy Anne Ronell témát hallunk, Willow Weep For Me címmel, ezt újra egy George Benson téma követi, The Cooker címmel, aztán Lester Young, Jumping with Symphony Sid című alkotása következik, majd George Benson alkotások, All Clear, Somewhere in the East, és Dance címmel, aztán a Billy Strayhorn írta örökzöld a Take the E-Train következik, majd újra egy George Benson szerzemény zárásként a The Changing World.

0: A mai All That Jazzben George Benson gitározott és énekelt, az ő lemezeiből válogatott szerkesztőnk. George Benson témák szóltak jó részt, de Enronnal, Lester Young és Billy Strayhorn alkotást is hallhattunk. Téma cím szerint Clockwise, Willow Weep For Me, The Cooker, Jumping With Symphony Seed, All Clear, Somewhere In The East, Dance, Take The E-Train és The Changing World fért bele a mai összeállításunkba, amit meghallgathatnak újra a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is búcsúzom, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedés biztonságról. Az egyeztetés célja, hogy még idén olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyekkel visszaszorítható a sok balesetet okozó gyorshajtás, utcai versenyzés és felelőtlen rolleres közlekedés. Töredékáron legfeljebb 4 milliárd 400 millió forintért rendezik meg az augusztus 20-ai ünnepségeket, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. A tűzijáték rövidebb lesz, de kiegészül fényjátékkal és drónsóval is. Feljelentést tett a gondosóra program beszerzései miatt több bűncselekmény gyanújával az Integritás Hatóság. Közölték, hogy emellett szabálytalansági eljárást kezdeményeznek az irányító hatóságnál. A 2022-ben kezdődött gondosóra projektet tavaly óta vizsgálja az Integritás Hatóság, miután Hatházi Ákos volt parlamenti képviselő túlárazásra hivatkozva feljelentést tett az ügyben. Beüzemelték a Székesfehérvári Kórház új CT-készülékét. Az intézmény közölte, a berendezés csökkentheti a várakozási időt és gyorsabb betegellátást tesz lehetővé. Az új készülék mesterséges intelligencia segítségével készít jobb minőségű felvételeket kisebb sugárterhelés mellett. Elindult a fővárosi Szabó Ervin könyvtár új online oldala, amelyen először böngészhető Rádai Mihály fotóhagyatéka. Az 5 éve elhunyt városvédő csaknem 8000 budapesti felvételét adta át a Budapest gyűjteménynek. Az új felületen található fotók az 1985 és 2005 közötti Budapest változásait dokumentálják. Az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszály, közölte a Hungaromet. A száraz meleg időben alacsony a kalászosok termésátlaga, az öntözetlen területeken kívül a kukorica sem fejlődik megfelelően, tették hozzá. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd egyre több felé lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka 15-21, napközben 30-36 fok várható.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a Szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, pihentető éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti Önöket, munkatársai, a hangmérnök Mátyus Otto és a szerkesztő Katona Márta nevében is. Tekla Badarzsevska-Baranovska, a 19. századi lengyel szalonzene egyik ismert alakja volt. Rövid élete ellenére világhírre tett szert egy művével, ez a Lányka imája, ez egy zongora darab. 1856-ban jelent meg. Badarzsevska valószínűleg 1834-ben született, bár születési évével kapcsolatban máig vannak viták, bizonytalanságok. A családja Varsóban élt. Kyung-Suk Lee játssza ezt a darabot.

Kyung Suk Lee játszotta Tekla Badarzsevszka-Baranovszka Leány imája című zongora darabját. A komponista hölgy 10 éves korában már publikált, fiatalon férjhez ment egy katonatiszthez, és 5 gyermek édesanyja lett, de 20 évesen meghalt. Antonin Dvořák 10. szláv tánca következik a Notturnóban.

Dvořák Emil Szláv táncát a BBC szimfonikus zenekar adta elő. Dvořák egy Prágához közeli falucskában született, apja a faluban volt kocsmáros, és Dvořák ebben az intézményben szerette meg a zenét, meg kitanult a hentes munkát is. Most Giovanni Battista Vitali, majd Francesco Corbetta zenéje szól.

Giovanni Battista Vitali és Francesco Corbetta muzsikáját hallottuk az elmúlt percekben a United Continuo együttes előadásában. Vitali volt a híresebb, ő egy remek lantjátékos is volt, Bologna városában született, nagyon sokféle stílust képviselt. Most hallgassuk meg Jacek Svitoz románcát.

Jezseb Svitolc románcát Valdis Zarinc és Éva Zarina adta elő. Ez a zeneszerző lett származású, nyilván nagyon híres, hiszen róla nevezték el a Lett Zeneakadémiát az 1900-as évek elején. Most Ober Marcos Spada című operájának nyitányát hallgatjuk meg.

Ober Markus Páda című operájának nyitányát a Szlovák Rádió zenekar adta elő, Andrzej Lenárd vezényelt. Ober nagyon tisztelte Rossinit, azt mondta, hogy ő a zene Napóleonja, egyébként Boaggio és Cherubini voltak a mesterei, de a zenéje Rossinire emlékeztet. Brahms négy dala következik.

Johannes Brahms kompozíciója hangzott el, 4 dal női karra, 2 kürt és hárfa kísérettel. Zeng a hárfa, jöjj halál, a kertész és Ossian dala. Előadta Dán Rádió énekkora, Leif Lind, Per MacLellan Jacobsen és Katriona Jéz, vezényezte Van Parkman. Mi pedig Schubert első szimfóniáját halljuk.

Schubert első szimfóniáját a lengyel rádiózenekar adta elő, vezényelt Lukács Borovics. Beethoven Holdfény szonátája következik. Korompán, Brusszik József műkicsekben gazdag, Pozsony melletti kastélyában ismert meg egy fiatal szép grófnőt Beethoven, és neki ajánlotta Holdfény szonátát.

Beethoven Holdfény szonátáját Louis Schwitzgébel játszotta, aki svájci zongora művész 1987-ben született, tanulmányait a Lausanne-i konzervatóriumban, majd a London-i Royal Academy of Musicban folytatta, többek között Emmanuel Ax is tanította. Eszterházy Pál leghíresebb műve a Harmonia Coelestis. Ennek részleteit halljuk.

Eszterházy Pál, Harmónia Czüresi ciklusának részleteit Zádori Mária, Fers Márta, Károlyi Katalin, a Savaria énekegyüttes és a Capella Savaria terű versenyelt Németh Pál. A mű az első, sokáig az utolsó kísérlet volt a magyar egyházzenei stílusnak az európai technika felhasználásával való kialakítására. 2 óra van.

A litván szimfonikus zenekar hangversenye következik, amelyen David Geringas vezényelt. Elsőként a 2019-ig élt Vitautas Laurásas kompozíciója hangzott el, az Imák szimfóniája. Ez a mű 2000-ben készült kamara zenekarral. A darab a zeneszerző kései alkotói korszakának egyik fontos darabja. A kompozíció nem hagyományos szimfónia formát követ, hanem folyamatos zenei ívként bontakozik ki. Az alapgondolat az ima és az ember belső lelki élete. A zenében a csendnek épp oly fontos szerepe van, mint a megszólaló hangoknak.